van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Rádió 88. Az életünk része.

0: Napsütéses péntekünk lesz Szegeden, 20 fok lehet a maximum. Számottevő eső nem valószínű. A hétvégére is szép időt ígérnek, így részt tudsz venni a Turinform iroda programján, amiről mindjárt hallhatsz bővebben a hírekben. Turistaként fedezhetik fel a szegediek a várost vasárnap. A turizmus világnapján játékos városfelfedező útlevéllel és tematikus sétával készül a Turinform. A feladatok teljesítése közben mindenki próbára teheti a megfigyelő képességét, miközben új oldaláról ismerheti meg a várost. Ács Szilvia, a Turinform Szeged irodavezetője elmondta, a kezdeményezéssel azt szeretnék elérni, hogy a helyiek is megálljanak egy pillanatra, és észrevegyék a város apró érdekességeit és különleges részét.
1: Beszélünk ugye majd arról például, hogy Szegednek miért ilyen különleges az úthálózata, vagy hogyan vált meghatározóvá a szecesszió a város építészetében, de emellett szóba kerül majd a zenélő óra, vagy akár a volt olajos ház neon reklámja is.
0: Megkezdte működését a SolarMarkt csoport 70 megawattos csúcs teljesítményű napelemparkból és 80 megawattórás energiatárolóból álló hibrid erőműve Hódmezővásárhelyen. Mécs Imre, a Solar Mark csoport elnöke szerint a 80 megawattórás tárolókapacitás lehetővé teszi a déli termelési csúcsok helyben történő tárolását, tehermentesítve a regionális elosztóhálózatot és a MAVIR átviteli hálózatát. A Hódmezővásárhelyi beruházás egyszerre szolgálja a hazai dekarbonizációt, az energiafüggetlenség erősítését és a villamos energia hálózat rugalmasságának növelését. A biztonsági öv használatának elmulasztása miatt országszerte több mint 9000 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök szeptember 16 és 22-e között végzett ellenőrzésükkor. Az akció ideje alatt csaknem 44000 járművezetőt ellenőriztek, biztonsági öv használatának elmulasztása miatt több mint 9000 emberrel szemben intézkedtek. 214 gyermek nem megfelelő gyermekülésben vagy anélkül utazott. A motorosok közül 81-en bukós isak nélkül közlekedtek. És végül Ella Langley amerikai country előadó Choose in Texas című dala lett a legtöbb héten át listavezető szám az amerikai slágerlista történetében.

barátja egy másik nővel fog lelépni. A Choosing Texas idén februárban vezette először a Billboard listát, és immár 23 hete tartózkodik az élen. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad. 88.

0: Hát hello! Hát hello jó mindenkinek! Reggelt. Szevasztok, hello! Hát nézzetek már oda! Hát az mindjárt péntek lett. Látjátok, főkeltetek hétfőn, kettőt pislatotok, hey! Azt itt a péntek, hello! Hello, hello. Dani!
1: Jó reggelt! Most megpróbálunk, én úgy jöttem, hogy megpróbálunk nem egymásról beszélni. Már háromszor sikerült rád köszönnöm, miközben beszéltél. Jó, de hát figyelj, most nem baj, péntek van. Most már elfáradt az idegrendszered nekem is.
0: Teljesen, mert 25-e van. Egyébként...
1: Ja, és megjött az Ági is dolgozni. Nem csak mondom, hogy jó reggelt mindenkinek, okay. Aki az épületben van, igen. Ez három fő.
0: Jelenleg három fő. Szóval 25-dik. Teljesen minden, ez úgyse fog működni, tehát most szólok mindenkinek, jó, hogy ez így nem fog menni. Péntek van 25-e, az Eufruzinák, mert nem látok, és a Kendék ünneplik a névnapokat, szevasztok nektek is. Lehet mondani.
1: Elmondok most gyorsan mindent, hogy ezen essünk túl az elején. Jó. Hogyha valaki már hallgat minket, az azért jó, mert viszonylag szerintem kevesen vannak, akik meg tényleg így elmennek így a rádiók is bekapcsolják. Szóval őnekik most nagyobb esélyük van nyerni, mert tele leszünk. Tényleg tele leszünk játéka. Szóval elindul. Mondd a adásban kettős pont. A zenei tesztünk kitöltésével is nyerhetnek a hallgató páros egyet a Rádió 88 exkluzív bráncsára szeptember 28-ra. Ez volt az első info. Lesz játékunk 7 óra után. Ez a zene meg a szövegjáték. Zenefelismerő. Majd kell előadót, majd pedig dalcímet. A kettő együtt szerencsés. Grill, klasszik grill szervételem játéka. Ez 10 forintos meghívás a helyszínre. Valamint, hogyha nem lenne elég, 8.45-kor Árkád Szeged hangvadász játék 15.000 forintos Árkád utalványjal. Hogyha segítenünk kell, akkor 5.000-esével segítségenként csökken a nyeremény értéke. Na, és ami még lesz. Döbbenetes mennyiség időjárás.
0: Ami ugyanaz az, bocsáss meg. Ami ugyanaz az, tehát most ugyanaz, amit a Dani egy 10 perc szóval el fog mondani, az ugyanaz lesz 8.42-kor is.
1: Megígérem, hogy végig következetesen ugyanaz fog
0: mondani. Konstans ugyanaz, tehát nem fog
1: változni? Végig ugyanaz, de most megpróbálom azt, hogy még szócserese lesz benne.
0: Rácserélek itt.
1: Na, ez is lesz, meg hogyha valaki éppen elkezd közlekedni, akkor közlekedés is lesz.
0: Az meg ugyanaz lesz, mint végig a héten volt, tehát ez nem olyan, mint az időjárás, mert az legalább az változik. Tehát néha az bemondjuk, hogy 6 fok van, az napközben meg 21 lesz, és ez változhat a héten. A közlekedés nem nagyon. Nagyon reméljük, hogy olyan dolog nem lesz, ami miatt aztán végképp a fejtetejére áll az egész. A szokásos mutatvány lesz. Tehát azt fog történni, most még semmi, és akkor 7 óra után elkezd beállni az egész, mint a gere, és akkor 8:30-kor meg azt mondjuk, hogy már most jó.
1: Igen, ez de most még az enyhébb semmi történik, mert ugye péntek van. És jön majd az enyhébb dugó, ami a péntekre jellemző. Mert ilyenkor azért már sokan kiveszik a home office-t, meg ilyeneket, úgyhogy...
0: Mindent kivesznek, amit lehet. Hír összefoglaló jön, és akkor csapjunk bele! Szevasztok!
2: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
4: Jó reggelt kívánok, 6 óra van. Sokat süt a nap Szegeden, de csak 20 fok várható. Csak nem 1100 gumiabroncsot szedtek ki a gumistóból. A szakmákba kaphatnak betekintést a pályaválasztás előtt álló fiatalok Szegeden, és zöldség és virágkiállítás, koncertek és latin táncsó is lesz a Balástyai falu napokon. Jönnek Szeged és környékének legfontosabb hírei szeptember 25-én Nagy Ágitól. Csak nem 1100 gumiabroncsot szedtek ki az elmúlt 2 hétben a gumistóból Szegeden. Az abroncsok egy marcali feldolgozó üzembe kerülnek, ahol újra hasznosítható gumiörlemény készül belőlük. Kovács Tamás gazdasági alpolgármester elmondta, a szinte már teljesen kiszáradt mederből az összes szemmel látható abroncsot eltávolították, erre mintegy 10 millió forintot szánt az önkormányzat.
5: Régóta élt ez az urbán legenda Szegeden, hogy a gumistó azért kapta ezt a nevet, mert ott a 70-es, 80-as években valakik telidobálták gumiabroncsokkal a tavat. Fontos, hogy mi nem akarjuk kiszivattyúzni a tóból a vizet. Nyilván ahogy a vízszint apad, úgy tudjuk észlelni ezt a környezetszennyezést.
4: Ma délben kezdődik a 16. Szájkart 24 művészeti maraton a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központban. A festőmaraton célja a pszichiátriai betegséggel élők önbizalmának, önértékelésének erősítése, a művészetterápia is ismertségének növelése, továbbá a stigmák, előítéletek és diszkrimináció oldása. Az idén 9 városban gyűlnek össze az alkotók, hogy egy közös térben 24 órán keresztül képekben fogalmazzák meg, hogyan érzékelik az őket körülvevő világot. Látványos kísérletek, érdekes előadások, szabaduló szobák, kiállítások, filmvetítések, társasjátékok, egészségügyi szűrések, kvízek és interaktív bemutatók is helyet kaptak a Szegedi Tudományegyetem kínálatában a kutatók éjszakáján. Idén több mint 500 programmal készül az intézmény. A részletes programok elérhetők a kutatókészakája.szte.hu honlapon és az STE kutatókészakája mobil alkalmazásban. A szakmákba kaphatnak betekintést a pályaválasztás előtt álló 7.-8. osztályos fiatalok szombaton a Duganics téren. A Szegedi Szakképzési Centrum iskolái interaktív szakma bemutatókkal és élményszerű programokkal készül délelőtt 9 órától. Erdélyi Margit főigazgató elmondta, a program célja, hogy a centrum tagintézményeiben tanított 75 szakma bemutatásával megismertethessék a gyerekekkel az előttük álló lehetőségeket.
6: Nem csak szakmákat mutatunk be, hanem egész életutakat tudunk felvázolni. Akár úgy, hogy a technikumi képzés után a munkaerőpiacon elhelyezkednek, akár úgy, hogy tovább mennek a felsőoktatás irányába az okleveles technikus képzésen belül. A 10 iskolánk több mint 70 programmal készül, reggel 9-től 15 óráig a Duganics téren és az Árpád téren.
4: Bájalex, Méringer és a Parnograszt már biztosan fellép a jövő évi Szegedi Borfesztivál és Szeged napja ünnepség sorozaton. A Szegedi Városkép és Piac Kft. Nagyszabású rendezvény sorozata 2027-ben május 20 és 30-a között kínál számos kikapcsolódási lehetőséget a városban. Önkénteseket keres a Szegedi Haminec Mentőkutyás Egyesület. Közösségi oldalukon azt írták, hogy olyan önkéntesekre van szükségük, akik szükség esetén aktívan és bevethetően tudnak részt venni a keresésekben. A jelentkezők több területen is bekapcsolódhatnak az egyesület munkájába. Keresnek mások mellett gyalogos keresőket, területkutatókat, terepjárós vagy kvados területkutatókat, kutyavezetőket, nyomkövető, személykövető és területkutató feladatokra. A kutyavezetői feladatkör azonban fontos feltétel, hogy a kutyagazdi páros rendelkezzen a kereső munkához szükséges előképzettséggel. Turistaként fedezhetik fel a szegediek a várost vasárnap. A Turizmus Világnapján játékos városfelfedező útlevéllel és tematikus sétával készül a Turinform. A feladatok teljesítése közben mindenki próbára teheti a megfigyelő képességét, miközben új oldaláról ismerheti meg a várost. Ács Szilvia, a Turinform Szeged irodavezetője elmondta, a kezdeményezéssel azt szeretnék elérni, hogy a helyiek is megálljanak egy pillanatra, és észrevegyék a város apró érdekességeit és különleges részét.
7: Beszélünk ugye majd arról például, hogy Szegednek miért ilyen különleges az úthálózata, vagy hogyan vált meghatározóvá a szecesszió a város építészetében, de emellett szóba kerül majd a zenélő óra, vagy akár a volt olajos ház neon reklámja is.
4: Megkezdte működését a Solar Markt csoport 70 megawattos csúcs teljesítményű napelemparkból és 80 megawatt órás energiatárolóból álló hibrid erőműve Hódmezővásárhelyen. Mécs Imre, a Solar Markt csoport elnöke szerint a 80 megawatt órás tárolókapacitás lehetővé teszi a déli termelési csúcsok helyben történő tárolását, tehermentesítve a regionális elosztóhálózatot és a Mavir átviteli hálózatát. A Hódmezővásárhelyi beruházás egyszerre szolgálja a hazai dekarbonizációt, az energiafüggetlenség erősítését és a villamosenergia hálózat rugalmasságának növelését. Nem csak az állatok világnapját, hanem a fennállásoknak a 14. évfordulóját is ünnepli október 4-én a Hódmezővásárhelyi Állatvédők Egyesülete. A Vásárhelyi Ifjúsági Klub előtt tartott rendezvényükön sütivásárral, állatvédelmi kvízzel és teszttel, örökbefogadható állatokkal és zenével várják az érdeklődőket. A sütivásár bevételével a látogatók közvetlenül a menhelyük működését és védenceik ellátását támogathatják. Zöldség és virágkiállítás, koncertek és latin táncshow is várja a balássai falunapokra kilátogatókat ma is holnap. A kétnapos ünnep fesztiválfutással indul délután 4 órakor, amin 2026 métert futhatnak a sportolni vágyók. A program két sztárvendége Kocsis Tibor és a Gipó Cirkusz lesz, de számos egyéni és táncos produkcióval is készülnek a szervezők. Újvári László polgármester elmondta, a sportcsarnokban és környékén is sok programot szerveznek. A pontos menetrend Balástya közösségi oldalán olvasható.
8: Most a fő hangsúly a régi paraszti élethez hozzátartozó lovas kultúra, ez a legfontosabb gerince a történetnek, ugyanis manapság, hál' Istennek, nagyon sok hobbi lovas van Balázsján, lovasiskolák is vannak, tehát így ezáltal lehet lovagolni, akár a kocsikázást is meg lehet próbálni.
4: Rekordgyorsasággal 5 perc alatt elfogták a betörőt a szentesi rendőrök. Kedden érkezett a bejelentés, hogy valaki betört egy szentesi kertesházba, és ott az udvarról nyíló helyiségekből különböző tárgyakat készített össze, közvetlenül a kapu elé. A tulajdonos megzavarta, így elmenekült. A szentesi járőrök 5 percen belül elfogták az elkövetőt és előállították a rendőrkapitányságra. Lopás kísérlete miatt indítottak ellene eljárást.
9: Jó reggelt kívánok, a Szegedi Sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallod. Rendkívül sikeres versenyévet tudhat maga mögött az MVM Szegedi Vízi Sport Egyesület. A szegedi kajakkenusok összesen 59 érmet szereztek az Európa és világbajnokságokon, valamint az olimpiai reménységek versenyén. Az elmúlt évekhez hasonlóan mind a 4 korosztályos országos bajnokság éremtábláját megnyerték, 172 hazai érmet szerezve az idei versenyszezonban. Sík Márton klubigazgató a tegnapi évértékelőn hozzátette, hogy az új kvalifikációs rendszer nagy kihívás volt, de a magyar csapat jól teljesített, hiszen jelenállás szerint megvan minden olimpiai kvóta. Sikeres heteket zárt a szegedi box világese is, az U15-ös magyar bajnokságon 3 versenyző is eredményesen szerepelt. Az 50 kg-os Csala Ádám és a 63 kg-os Halasi Samu is a döntőbe jutott, majd végül ezüstéremmel zárták a tornát. Csala Ádám újoncként elsősorban tapasztalatszerzés céljából indult, mégis sikerült egészen a fináléig menetelnie. Halasit 2 győztes mérkőzést követően a súlycsoport EB-érmese tudta csak megállítani. A 2 ezüstérem mellett a 48 kg-os Horváth Marcell az 5. helyen végzett. Összesen 7 éremmel zárták a Tornádó Team Szeged versenyzői a felnőtt görkorcsolya országos bajnokságot Szombathelyen. Iványi Kata a 200 és az 500 méteres sprint számban is nyerni tudott a hétvégén, emellett 2 hosszú távon is ezüstérmesként zárt, így az összetettben a 2. helyet szerezte meg. Sándor Lénával és Beregszászi Laurával váltóban is elhozta az ezüstérmet, emellett a lányok még sok szép helyezéssel és tapasztalattal lettek gazdagabbak. Így a szegedi korisok összesen 2 arany és 5 ezüstérmet vihettek haza az OB-ról. A Szegedi Sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallottad.
4: Folytatódik a jobbára napos őszi idő Szegeden. Időnként beborul az ég, de jelentős mennyiségű esőre nem kell számítani. A szél is mérsékelt marad. A hűvös hajnal után 20 fokig melegszik a levegő.
3: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Köszönjük szépen azt az információ halmazt, ezt majd Efraik földolgozni a következő zene alatt. Dániel már üzemi hőmérsékleten van, hiszen felidézte a tegnapi napját.
1: Jó hosszú volt, jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Mega, szia Gedzó, szia Ági, szia Taylor Swift.

0: Taylor Swift. Kérem szépen. De gondolom, ezt mindenki felismerte, amikor 6-ra húzta, és 6-12-kor még Taylor Swift van, és egy fölébredt, anya, kelj már fő Taylor Swift van. És akkor már rendület van itt pénteken. Hát így. Így indulnak a reggelek itt Szegeden. Szevasztok.
1: Jó reggelt!
0: Ma szíveskedni fogunk majd 8 óra után, azt azért meg mondjuk el, amellett, hogy a Dániel elsoroltam, hogy 1 millió játékunk lesz. Úgyhogy majd ezeket is tessék
1: most
0: figyelni.
1: Most egy ideig nem is mondom el egyébként. Igen, majd mert 8 óra után érkezik majd dr. Havasi Kálmán kardiológus szakorvos hozzánk, és akkor igazából azért, mert most lesz a szívvilágnapja 29-én, akkor sajnos nem találtunk, nem az, hogy akkor sajnos a vendégeinknek nem lett volna jó, úgyhogy most fogjuk ezt megtartani. Beszélünk majd megelőzésről, kockázati tényezőkről, meg ilyenekről. Biztos, hogy érdekes lesz, úgyhogy majd 8 óra után is megéri minket hallgatni, de...
0: Az egészség meg... Most te vagy?
1: Nem,
0: csinálj valamit.
1: Van mindenféle. Igazából én nagyon kifejtős nincsen.
0: Én a plexit akartam behozni, ha már ilyen egészség megőrzés.
1: Igen. Hozzat, hogyha szeretnéd.
0: Jó. Szóval én csak azért vagyok már, hogy egészség megőrzés ügybe, ugye annak idején, amikor a Covid beindult rettentő módon, akkor egyébként is én ezeket utálom, de hogy akkor meg azt mindenhova is szereltek ilyen plexiket. Gondolom, igen, az mindenkinek megvan. Jobb esetben kiuggatták egy bizonyos magasságba, ahol te tudsz beszélni, a teljesen mindegy, hogy kivel, aki az ügyintéző, legyen ez egy bank, legyen ez egy jegypénztár, egy moziszínház, bármi. Tehát, hogy itt így, és akkor oda raktak ezeket a csodás dolgokat.
1: Filmszínház.
0: Az egész, akár az is. Hát jó, tánunk itt az, az egyik a bevárosom, az a másik. Mindegy, a lényeg, hogy oda raktak. Na most az összes mindenhova, az egészségügyi intézményekben is raktak,
1: igen,
0: mindenhova.
1: Igen.
0: És akkor nekem az a legnagyobb kedvencem, ahol nincs kiuggatva, tehát ott se tudsz beszélni vele rendesen, és ő meg ott ül a másik oldalon, és egy ilyen normál, effektíve normál, az még az istenesebb, emberi hangon megkérdez tőled valamit, de te ettől a prohadvány plexitől egy A betűt se hallasz. És akkor az történik, most mondanám, hogy mutatom, de hát rádióban vagyunk, az egy hülyeség lenne. Szóval behajolsz ezen a kis lyukon, ami lent van, ahol esetleg beadsz valami papírt, ő kiadja a blokkot, te beadsz pénzt, stb. Bármi. És akkor ott azon bebeszélsz. Tessék mondani még egyszer? Hogy akkor igen, ez a jó lesz. És akkor nem tudom. És akkor beadod, ki lesz, és mindegyik, ez körülbelül annyira idegesít, mint amivel múltkor találkoztunk, és azóta már 3 újabb helyen találkoztam vele. Amikor a kiosknál odamész, teljesen mindegy, milyen ügyet intéze. Ez az STK-ba is, de ez lehet bank, lehet teljesen mindegy bármi. Most például egy szolgáltatónál voltam, az nagyon jó.
1: Tehát a kioszon ezt a... Amikor oda levarok, vagy egy ilyen érintőképernyős valami,
0: számhúzó,
1: ami segít neked. Ez a számhúzó rendszer.
0: Mit,
1: igen,
0: szeretnél intézni? 3 folyék egyszerű kérdés van, tehát hogy nem az van, hogy 4000 darab kérdés van, 3, mondjuk 3 ilyen almapába be tudsz menni, tehát te lakossági ügyfél vagy mondjuk, és nem tudom, számla ügyeket akarsz intézni, megnyomod.
1: Hát ugye erre, a bankokban szokott, hogy lakossági vagy vállalkozói.
0: Igen.
1: De az, hogy 2 opció van.
0: Igen.
1: Tehát te tudod, hogy milyen ügyben
0: mész. Te tudod, hogy lakossági vagy, és utána még van 3 fiókot akarsz nyitni, nem tudom mit csinálni, meg számlát intézni. Tehát ott is van 3 vagy 4 opció, tehát nem gondolják az első túl. Számlát megnyomod, majd kiadja ezt a csodálatos 3.12-es. És akkor ott tűz, és várod, hogy pittyenjen a 3.12-es. Most olyan bankban voltam tegnap, ahol nem nyomtat már ki, megmondja, hogy nincs nyomtatás, a te számod a 107.
1: Csak igen, jegyezd meg. Igen.
0: Jegyezd meg.
1: Igen.
0: És akkor ennyi. Na de most ugye mindenhova raknak már embert, tehát az is ott van. Tehát van egy ember, aki ezt megkérdezi tőled. Jó napot, miért jött? Hát számlát szeretnék itt, ez a lakossági ügyfél. Igen, és a lakossági számla. És megnyomja helyetted, kiadja a számot, tessék, kész van. Ez körülbelül ugyanez a plexi is, hogy ott van, csak főtart. Tehát, hogy csak azt a 2 perces munkamenetet, amíg én ott lesz, történik a bármim, azt egy 3,5 percre meghosszabbítja, ezt mondjuk 4 esetben megcsinálom egy nap, akkor már főszó. Tehát gyakorlatilag az életidőmet veszik el a rohadt plexik, meg ezek a nyomvadás. De ott még ráadásul embert is fizetnek érte. Tehát, hogy nem is egyet, az STK-ban 2 vannak. Mondjuk jogos, hiszen ezeknek pisilni kell, másik meg oda jön, tehát, hogy...
1: A hozzáállásoddal van a probléma.
0: Tudom, tudom.
1: De most tényleg így gondolkoztam, hogy ki a hibás, és rájöttem, hogy te.
0: Az csak idegesít.
1: Az összes felvetett problémáért, mert hogy egyébként azt tanácsolják, az ilyen hosszú, egészséges és jó minőségben eltöltött élettel foglalkozó szakértők, hogy... Például slow mornings. Ezek a lassú reggelek, hogy azok nagyon egészségesek. Szóval neked semmi más nem kell csinálni. mint ahhoz, hogy egészséges maradjál, reggel kell ügyet intézni, mert olyan mértékben belassítják az életedet, hogy ott van időd mindent átgondolni, és igazából csak a hozzáállásodon kell változtatni, hogyha nem idegesíted föl magad rajta, akkor igazából úgy is nézheted, hogy ő az egészségedért dolgozik, és azért lassít be mindent. Például, hogy a slow morning van, én biztos, hogy lemegyek a spárba. Ez nagyon egyszerű, mert magamnak összeválogatom az összes dolgot, amit éppen venni szeretnék otthonra, majd beállok a spárba kasszába, ahol még az önkiszolgáló kassa is szar. Tehát még az is lassú. Én ezt nem tudom, hogy hogy csinálják. Ebben az országban ez nem működik. Lehet, hogy ennek a záruházláncnak máshol vannak működő eszközei.
0: Ahova te jársz, ott nincs.
1: Ott nem, ahova én járok, bárhol voltam az országban spárban. Akkor sok helyen voltam az országban spárban, higgyétek el. Sehol nem működik. Szóval ez egy ilyen alap. De úgyis tényleg, hogyha hozzáállásunkon változtatunk, akkor nézzük azt, hogy ez egy slow morning. Jó? Uh-huh.
0: Oké.
1: Okay. Reggel kell menni ügyet intézni.
0: Az mikor van a reggel?
1: Ébredés után
0: meg 9-ig itt vagyok fixen. Tehát azért kérdezem,
1: most, hogy... Most ne álljunk bele hülyeségekbe. Ha tényleg kikelek magamból. Szóval nem, ez általában mondom, hogyha valaki elmegy ügyet intézni, vagy leszalad a boltba, vagy ilyen, akkor garantált a lassú reggel. A Plexivel kapcsolatban viszont nagyon érdekes, ezt imádom, hogy ugye a Cinema City-ben akkor volt Plexi, amikor a kanyarban nem volt a Covid, tudod?
0: Igen,
1: tehát mindig is az úgy épült oda. Igen, az úgy volt, hogy volt egy edzett üveg, és nagyon jól meg volt oldva, abban volt egy mikrofon.
0: Belebeszélő, meg egy hangszóró.
1: Így, és egy hangszóró. És akkor tökre én értettem, hogy ő mit mond, ő értettem.
0: Én azzal nem voltam mindig. Mert az volt, amelyik kontaktívás volt. És ezt értettem. Mondom, ne arra, hogy még egyszer. Jó, és aztán visszakérdezni, mit mondtam? Az a nehéz volt.
1: Az a középre, azt máshogy is el tudod mutogatni, szóval nem mindig akkora probléma, tudod, hogy...
0: De nem tudom, mit kérdezett.
1: De mindegy, teljesen mindegy. De érted, azért kb. Ki tudtátok találni egymás szándékát, szóval te vásárolni akarsz mozijegyet, vagy ki akarja adni a mozijegyet. Nekem azt tetszik, hogy most, hogy Covid minden, most lebontották, most nincs.
0: Tényleg én ezer éve nem
1: nincs,
0: voltam
1: nincs, már. Nincs. Kész, megszűnt az üveg, kész. Nem, ennyi
0: hát
1: volt.
0: Jó van, hát elmúlt a Covid, elmúlt a Plexi. Egy csomó helyre ezt bevezetni, ahol tényleg az van, hogy így megőrít, komolyan mondom. Na jó, hogyha valakinek ezzel kapcsolatban van bármi dolga, és ne felejtsétek el beleírni a Plexi szót abba az SMS-be, ami a születésnapra jön. Különben nem lesz torta.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek. 6.23-as.
1: És ahogy ígértük, időjárás. 9 fok van, 18 a maximum, közepesen felhős, 2-es fronti hatás.
0: És tánc.
2: Szeged legexkluzívabb bráncsa a város felett a Dóm tornyában. Hát ez tényleg mindennek a teteje. Finom falatok, meglepetések és különleges kilátás a városra szeptember 28-án a Rádió 88-al. Ezt az élményt megvenni nem lehet, csak megnyerni. Csak megnyerni. Hallgasd a Rádió 88-at, játsz velünk, és legyél része Szeged legjobb hétfőjének. Rádió 88, exkluzív brunch, szeptember 28-án élőben a Hello Szegedben, a Dóm tornyából.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
5: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most pénteken a színpadon az Ótvarpest is. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
6: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj? Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
7: 130 éves lett az Anna fürdő. Ebből az alkalomból szeptember 26-án szombaton kiegészítő programokkal és egy izgalmas kiállítással vágyuk vendégeket. Egy belépő, számos élmény. Ünnepelj te is egy megújult klasszikussal. A 130 éves Anna fürdővel a belváros szívében.
8: Három a magyar igazság. Tempó taxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas, mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Tösd le a Tempotaxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempotaxi, vele megyek.
9: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Autómosó.
10: Az Ácsfa Kft. Tetőt készít az álmoknak. Rugalmas ügyintézés, helyszíni felmérés, gyors gyártás. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Látogass meg weblapunkat és keresd akcióinkat. www.ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Szeged, Vásár utca 12.
11: Klíma, hőszivattyú, persze, hogy Délklíma, www.délklíma.hu.
12: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
13: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világkörüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban. Jegyek broadway.hu. Október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban a Harlem Globetrotters.
14: Pepperoni pizzéria és biliárd bár Vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
15: Szeptember 25-én elvarázsolunk egy igazán igényes zenevilágába. Jön az AV Akusztik koncertje.
14: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
8: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
16: Költséges volt az iskola kezdés? A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszköz vásárlás.

0: a 12-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ez reklám volt.
2: Látványos kísérletek, érdekes előadások, szabaduló szobák, kiállítások, filmvetítések, társasjátékok, egészségügyi szűrések, kvízek és interaktív bemutatók is helyet kaptak a Szegedi Tudományegyetem kínálatában a kutatók éjszakáján. Idén több mint 500 programmal készül az intézmény. Megváltozott az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok szakkiállítás és vásárneve, az új név Hódexpo. A délmagyar.hu azt írta, már a jövő májusi esemény óriás plakátján is ez szerepel. Szeptember 30-án éjfélig lehet benyújtani a pályázatokat a Zöld Ovoda, címmegtartó Zöld Ovoda és Örökös Zöld Ovoda cím elnyerésére. A pályázat kizárólag online nyújtható be szeptember végéig. És végül Ballad for My Valentine koncert lesz a jövő év elején Magyarországon. A Velszi Heavy Metal csapat február 15-én a Pap László Budapest Sportarénában lép fel. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Köszönjük szépen azt a sok információt, megállj csak. Na, köszönjük szépen. Én abban bízok azért, hogy Dániel nem fog elpattani valami, de remélem nem vagy szíves majd az a 8 után rendben, akik már itt egy látszó szemlátomást hírek alatt fölment a vérnyomásod.
4: Örülök, hogy jön a doktor úr, mert...
3: Azért jó lesz, hogy rád néz.
4: Erősen kezdtem a reggelemet. Jó, közlekedés, most még minden járható.
3: Ugyanaz, mint tegnap ilyenkor.
4: Esküszöm, minden járható, az Algyői, Makai, minden.
3: Jó, köszönjük.
1: Támogatta a fedex.hu az emelő hátfalak szakértője.
3: Na, hát hogyha meg kéne tippelnem, hogy ez a zene mikori, akkor nem tudnám. Ráadásul pénteken fél hétkor, meg aztán senki nem is kíváncsi erre. Jó gondolom.
4: Induljon a reggel, lendületesen. This is my life, ez a meg a jó reggelt.
3: Hello!

0: Teremtős ez volt a vége egyébként. 6:37 van, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: No, hát beszélgettünk itt már a plexikről, és jött is erre egy Judittól egy... Várjál, közben ráfrissített. Én maradjon csak a plexi, sok az igénytelen ügyfél, csak köpködve tud beszélni, délben már tisztítani kell a plexit, mert csupa dzsúva. Na, másik oldalról is jött, ez nagyon helyes. Köszönjük szépen Juditnak ezt a hozzászólást. Igen, ez teljesen érthető ebből a szempontból is. Csak itt nekem a kommunikáció az, ami így problémát okoz. Tehát, hogy ez a behajolok a lyukon,

0: Péter 2007.
1: Igen, azt köszönjük. Én sem értettem, azt nem tudom. De se előtte, se utána.
0: Én örülök, hogy nincs benne a torta szó, meg ilyenek.
1: Péter,
0: ez egy jó SMS, köszönjük. Másik. Jó reggelt, a csapat, a kérdésem lenne. Először szeptember 23-án hangzott el, hogy 2027, 6. hó 25 és 7. hó 2-ig németországi előadásra lehet pályázni egyetemistáknak, orvosoknak, stb. Megkaphatnám, meddig van, és hogy hova és hogy kell bejújtani, érintett vagyok előre, és hála és köszönet nektek. Elképzelésem sincs, hogy miről beszélsz. Fogalmam nincs. Majd utána kérdezünk, jó?
1: Ezt megkérdezzük, mert ebből így nekem sincs meg.
0: Ez így, hogy mondjam, ez olyan tömör összefoglaló, tehát nem értem. Viszont. Nem, tényleg, hát most ez van. Képzeld el, hogy ugye volt ez a híres kép, amikor a Várkonyi Andrea ugye egy Hell kávét iszogatott.
1: Várkonyi. Ja, tudom meg.
0: Hát tudod, a Mészáros Lőrésznek a felesége.
1: Igen. Oké, tudom, megvan.
0: Hát az nyilván nem kell érzed, szerelemházasság volt első látásra.
1: Így van.
0: Azóta is tombol.
1: Klasszik romantikus film.
0: Most lenyilatkozta egyébként, most valamiért ilyen nyilatkozás kényszere van a nőnek. Most lenyilatkozta, hogy van házassági szerződés, de ő azt nem olvasta, csak aláírta. Persze. Az azért tudjuk, hogy ő orvos. Tehát, hogy nem... Ő nem egy buta ember, azért ezt mindenki tudja, remélem. Tehát, hogyha valaki azt hinné, hogy ő csak a TV2 tényekben olvasott fel dolgokat, nem. Tehát ő egy Szegeden végzett doktornő. Hát, de ő nem olvasta el a házassági szerződést. Én úgy tudom, hogy nem is szokták. Szóval csak a jogász végzettség fölött olvasol a szerződéseket. És akkor volt az a híres képe, amikor a Lőrinccel valamelyik, éppen valamelyik nem tudom hány milliárd forintos jakton ment.
1: És dobozos kávét ivott az?
0: Hát, és amikor dobozos kávét itt a pronyója. És hát nem, és várj, bocs, és nem azért mondtam, hogy pronyó, mert dobozos kávét iszik, hanem hogy eleve az egésznek a kombinációja annyira magyar, hogy ez ami elképesztő. És most úgy érzi, a kis önérzetes, hogy most elkezdi magukat így védeni. Mert hogy őket mostanában nagyon sokan támadják.
1: Hogy nem is értem mi.
0: Amikor a jakton állt és ezt a kávét itta, akkor igazából csak egy 2300 forintos ruha volt rajta. De tiéd, gondolom, a turkáló lánc, az anyádat. Érted? Szóval ez a probléma veletek, vagy velük, hogy nem, ezek nem bírtak magukkal, és most pedig megtalálták, valahonnan előkerítették az önérzetüket, és próbálják igazolni magukat, de gondolom ez egyébként ilyen pszichés dolog lehet. Szóval, hogy azért kell magadat igazolni, hogy neked akkor is, te akkor is jó cselekedtél, mert az ember nagyon nehezen fogadja el szerintem magáról, hogy nem jó, amit cselekedett, nem? Tehát, hogy valamilyen alátámasztás biztos, hogy kell, hogy akkor azt mondhatod, hogy igazából neked ehhez jogod volt, igazából te ezt megérdemelted, te ezért megdolgoztál, stb. Ha valaki azt gondolná, hogy Mészáros Lőrinc megdolgozott a vagyonáért, szerintem az téved. Szerintem. Magánvéleményt mondtam, szerintem ez téved. És utána még önérzeteskedsz egy jakton állva. Hát haverom.
1: Darinak így szemmel láthatólag följön ment a vérnyomása, majd ezt azért jó volt, tényleg itt azért ezt beszéljük majd át.
0: Megkérdezem a doktor urat, aki 8 óra után érkezik, hogy a 4 kávénak van-e köze hozzá, amit megint.
1: 4 kávénak meg ilyen cikkeket olvasó, nem szabad foglalkozni. Nem,
0: nekem a pofátlansággal nagyobb bajom van, szóval érted, hogyha lopsz és utána csöndben maradsz, az szerintem jobban becsülendő, mint az, hogy utána meg kikéred magadnak, hogy te joggal loptad el, amit elloptál. Uh-huh. Én ezt nem tartom jónak. Ráadásul nem azt mondom, hogy baloldali ember, aki inkább baloldali érzelmű, hozzám az közelebb áll. Úgyhogy még felháborítónak tartom.
1: Hát jó. Nem tudom, én nekem az egész történetben, persze nyilván alapvetően az egyetértek vele, de nekem az nincs meg, hogy ez a irgalmatlan kontraszt, hogy így vagy egy hajón, ráadásul azt mondom, hogy Olaszországban voltak.
0: Tehát, nem hogy tudom, hogy az Adrián teljesen mindegy igazából.
1: De hogy gondolom azon a jakton, szerintem egy kávégépet oda raktak erre. Tehát, hogy így, ha csak a személyzetnek is, de van egy valami, egy babos, amit így darálsz, és akkor ott az relatíve friss. Hogy én elhiszem azt, hogy ez a dobozos kávé biztos, hogy finom lehet. Én nem értek, én nem szoktam ilyet inni, de biztos, hogy ez valami.
0: Hát ez kávéüdítő, most tök mindegy, hogyha valakinek
1: ízik. Hanem, hogy érted, hogy ott vagy egy olyan helyen, ahol mindent is gyakorlatilag meg tudsz enni-inni, de jó minőségben, hiszen ez már az a szint, hogy itt már tényleg, ha akarsz, akkor valami francia, nem tudom, kecske tejből köpült vajon párolt homárt ehetsz, érted, a legnagyobb minőségben.
0: Kecskével töltött csigát.
1: Sose ettem, de biztos nagyon finom lett. Szóval, hogy ott vagy, és akkor fogod magad, és egy ilyen

0: Astagabb szeret Párizsit levágsz. Eljátok, úristen, majd én megmondom, hogy az hogy van. Szóval nekem ez, ez ott
1: de az még az is benne van, érted, hogy csinálja, csak hát vigyél már magaddal egy rohadt Bialetti, de most tényleg, egy kocsogós nem maradt még régről, valahonnan. Hát dobd már be a tatyódba, a 4 milliós Hermészbe.

0: percen elmúlt 3-7. Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Jó reggelt mindenkinek! Igen.
0: Gyors SMS Évitől. Újhídon a 10 emeletesnél busz mellett álló mentő külső sávban. Jó, ott tessék akkor erre figyelni. Csongrádi sugárúton diófánál sárgán villog a lámpa. Szintén Évitől jött még ez ugyanabban az SMS-ben. Jó, tehát tessék itt figyelni. Ebből mi már Danival összeraktunk egy szöveges, matematikai szöveges feladatot.
1: Tehát merre haladt Évi?
0: Évi merre ment, mennyi idő alatt és mekkora nyomás van a gumikba. Tehát ez a, igen. Ez az majd a kérdés. Általában ez szokott lenni, egy másodfokú egyenlet, az föl lehet vezetni semmi pillanat alatt.
1: És a koránkelők elkezdték küldeni az SMS-eket, hogy a szeretteiket megörvendeztessék.
0: Így,
1: majd a szülinapos szeretteiket tortával. Ezekben az SMS-ekben nem szerepel a plexi szó, amit kértünk, hogy szerepeljen. Igen? Ez csak arra van, hogy bizonyos, hogy hallgatod a rádiót.
0: Így.
1: Ez nem szerepel benne. Én indítványozni fogom a vezetőségnél, hogy csak és kizárólag az nyerhessen, aki hallgatja is. És ezt most csak azért merem elmondani, mert aki nem hallgatja és úgy küld el SMS-t, úgy se fog fölháborodni, hiszen nem hallgatja.
0: Ez mondjuk igaz.
1: Na.
0: Ez igaz, de viszont nem vele szúrsz ki, hanem azzal, akit fel akarsz köszönteni. Azért se felejtsük el.
1: Haverom.
0: Nézzétek néha a webkamerát, érdemes.
1: Na, hagyjuk.
0: Nézzünk egy-két online-t. Azt mondja, hogy szeged.hu. Gyönyörűségesnek látja Szegedet Szabó Márta. Szabó Márta egy színésznő egyébként, aki október 9-én Örkény István Kulcskereség című darabjában lép először a színpadra a Szegedi Nemzeti Színházban. Cikk a szeged.hu.
1: Kedves Márta, önnek igaza van. A szeged.hu írta meg, szegedi cég fejlesztett vértesztet az Alzheimer korai felismerésére már a piacra készülnek vele. Ezt azt mondom, a Szegeder írta.
0: Jó.
2: Támogatta a Clean Star Complex Kft. Az intézménytakarítás felsőfokú szakértője.

0: Maradjunk annyiba, ha két fővel lehetne a fiúbandát alapítani, akkor mi a Danival már megcsináltuk volna.
1: Igen.
0: De a koreográfia hülyén néz neki két fővel, úgyhogy maradunk annál, hogy csak itt reggel jártatjuk a szánkat.
1: De még egy fő és no mercy. 9 fok van jelenleg, 18 fok lesz a maximum, közepesen felhős, kettős fronti hatás.
2: Hui!
3: Támogatta Stuxi Otthon és Kert Kft. A zuhanykabinok és csaptelepek szakértője. Stuxi.hu.
4: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
4: 3 után kivezet.
3: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
4: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
3: Szóval, 3 után kivezet.
4: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint K. Gergő.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Átírás, ügyintézés, eredetiségvizsgálat, gyors és precíz munka.
6: VLKR Kft.
5: Fonógyári út 11. Hívja a 458-692-es számot.
7: Szeptember 26-án vár az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A borszűrő Szent Mihály és iparosok napján próbáld ki a szőlőpréselést, kóstolj friss mustot, bújj régi korok viseletébe és élvezd a mesterségek bemutatóit, gyermekprogramokat, játszóházat és táncházat. Borszűrő Szent Mihály és iparosok napja szeptember 26. További információk a www.opustaszer.hu oldalon.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
8: Életed egyik legfontosabb döntése előtt állsz? Mi segítünk megtalálni az utadat. Jön a jubileumi 25. pályaválasztás napok az Agórában. Akár az általános, akár a középiskolai tanulmányaid végén jársz, gyere el október 2-án, 3-án vagy 5-én az Agórába, és ismerd meg a Délalföld legújabb továbbtanulási lehetőségeit, vagy próbálj ki új szakmákat. Felnőttként tervezel új karriert? A térség felnőtteknek szóló képzései is várják az érdeklődőket. Október 3-án a családoké a főszerep, profi pályaválasztási tanácsadással és ingyenes nyelvi szint felmérővel várunk benneteket. Találd ki magad és dönts okosan a jövődről. Október 2-a, 3-a és 5-e 25. pályaválasztási napok az Agórában. Készült a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal megbízásából.
9: Hódmezővásárhely újra felkerült egy rangos térképre. A közönség szavazata alapján a Pepperoni Pizzeria és Biliárdbár nyerte a 2026-os Elefánt Nagydíjat Kelet-Magyarország legjobb bárja kategóriájában. Hogy mit is jelent ez a valóságban? Éld át te is! Ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg. Pepperoni. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
3: Ez reklám volt.

0: Betekintést a pályaválasztás előtt álló 7.-8. osztályos fiatalok szombaton a Duganics téren. A Szegedi Szakképzési Centrum iskolái interaktív szakmabemutatókkal és élményszerű programokkal készül délelőtt 9 órától. Erdélyi Margit főigazgató elmondta, a program célja, hogy a centrum tagintézményeiben tanított 75 szakma bemutatásával megismertethessék a gyerekekkel az előttük álló lehetőségeket.
1: Nem csak szakmákat mutatunk be, hanem egész életutakat tudunk felvázolni, akár úgy, hogy a technikumi képzés után a munkaerőpiacon elhelyezkednek, akár úgy, hogy tovább mennek a felsőoktatás irányába az okleveles technikus képzésen belül. A 10 iskolán több mint 70 programmal készül, reggel 9-től 15 óráig a Duganics téren és az Árpád téren.
0: Több előterjesztés napirendre vételét is lesöpörték az asztalról a Város Üzemeltetési Bizottság ülésén Szegeden. Fodor Antal képviselő beszámolója szerint ezért nem vitázhatnak a mai közgyűlésen arról az indítványról sem, ami a téli kikötő környékének teherforgalmát korlátozná. Azt is indítványozták, hogy az önkormányzat rendeletben szabályozza, hogy hol lehet a városban munkásszállót nyitni, hiszen jelenleg erre nincs szabályozás, de ezt is leszavazták. Továbbá elvetették a Csalló közutcában a sebességkorlátozást, egy fekvőrendőr létesítését az Adél közben, és azt is szerették volna, hogy megmaradjon az évenkénti 8 rendes közgyűlés. Felmérést végez az adóhivatal az e-áfa digitális áfa bevallási rendszert használók, könyvelők, adótanácsadók, továbbá szoftverfejlesztők körében. Az adóhivatal az e-áfa széleskörű használatát célozza meg, ezért felméri, milyen tapasztalataik vannak a rendszert már jól ismerőknek. A NAV honlapján érhetők el a kérdőívek, amelyek kitöltése pár percet vesz igénybe. A válaszokat október 1-ig várják. És végül McLemore új turnét jelentett be, amelynek teljes bevételét a palesztinokat és a palesztin ügyet támogató szervezeteknek ajánlja fel. Az amerikai rapper azt írta, hogy a következő időszakban olyan előadókkal szeretne együtt dolgozni, akik a színpadukat is felhasználják a palesztinokkal való szolidaritás kifejezésére. A döntés előzménye, hogy a rappert eltávolították Ed Sheeran koncertjeiről, ahol előzenekarként lépett fel, ugyanis McLemore palesztin párti kijelentéseket tett koncertjein. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Kösz, Ági. Kösz. No, közben Évi javította itt az üzenetet. Azt mondta, hogy vezetés közben mondta a Szirinek. Az meg olyat írt, hogy le a kalappa, amit mi beolvastunk. Úgyhogy, de Démont hál' Istennek nem idéztünk meg vele. Legalábbis nagyon remélem. Jó, úgyhogy tessék óvatosan közlekedni, az a biztos.
4: Köszi, Évi. És igazából ilyen, valószínűleg ilyen pénteki közlekedés várható, ez a nem túl durva, de még azért egészen bosszantó.
3: De érezhető.
4: De érezhető, így van. Kicsit lájtosabb az Argyői út, kicsit lájtosabb a Szőregi út, Makai út, és a többi egyébként még jól járható.
3: Mindenki kivette a home office-t már. Bejárok a home office-ba dolgozni.
4: Rendőrjárőr vagyok home office-ban. Azt, hogy hozod össze.
3: Jó, jön az Aha és a Take On Me. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
4: Ez a Mega 658.
2: 8 van 8. A napindító zene támogatója az Árcsfa Kft. Tetőt készít.

0: Yeah. 7 óra 5 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ebben az órában játszani fogunk, ne felejtsétek el.
1: Újabb óra kezdődött. Újabb óra kezdődött, ezért újra elmondjuk. Hogyha valakinek hétre volt állítva az ébresztője, akkor le ne maradjon semmire, jó?
0: Igen.
1: Mondd el adásban 2-es pont. A zenei tesztünk kitöltésével is nyerhetnek a hallgatók páros jegyet a Rádió 88 exkluzív bráncsára szeptember 28-ra. Ez az egyik. A másik. Lesz egy zenefelismerő játékunk, zene meg a szöveg. Ezt majd valamikor hetedik óra, tehát a mostani órának a végén fogjuk eljátszani. Föl kell ismerni a dalt és az előadót egy zenerészletből, vagy a zenét, vagy a dalt kéred, és akkor mi abból lejátszunk neked 10 másodpercet. Zenét vagy az éneket, és mi abból lejátszunk neked 10 másodpercet, rá kell jönni. Klasszik grill szervétterem játéka ez, 10.000 forintos meghívással gyakorlatilag. A másik, mert lesz, nehogy azt hitt, hogy elfogyott. 8:45-kor.
0: Bizonyán.
1: Azon a környéken lesz egy Árkád Szeged hangvadász játék 15.000 forintos utalványért. Ha nem találod ki, hogy mi az a hang, akkor minden egyes segítséggel, amit mi adunk, 5.000 forint lejön a nyereményből. Ez csak azért vicces, mert én sem tudom, mi az a hang.
0: Hogy ne tudnád.
1: Így ezért nehéz segíteni. Na, hirtelen ennyi. A másik. Majd a Dávid Kánál lesz szülinapos torta sorsolás.
0: Bizonyán.
1: Érkeznek ez fontos, az SMS-ek. Ez azért fontos, mert ezt én találtam ki. Én úgy döntöttem önhatalmulag, hogy azok kerülnek a játékba, akik beleírják az SMS-be, a szülinapos SMS-be a Plexi szót, és láss csodát, elkezdek áradni a Plexis SMS-ek.
0: Nagyon látod, hallgatják.
1: És ez azért jó, mert nagyon könnyű kiszűrni azt az egy-kettőt, aki nem érje
0: aki
1: bele.
0: Csak itt csumálkol.
1: Nézd oda, már nincs is benne.
0: És mi, már mi ott van, és mindenki írja bele, úgyhogy így, köszönjük szépen. Legalább így van egy visszajelzésünk egyébként, azt mondom, hogy biztos, hogy hallgattok minket, köszönjük.
1: A tortában nem kérünk Plexit, köszönöm. Na. Nem lesz.
0: Figyelj, azt már most megígérhetjük szerintem.
1: Nem lesz, köszönjük szépen. Van egy ilyen kis érzés, ez sem lesz. Sziasztok srácok, a Plexit meg a többi mondókát csak a hajnalban kellők hallják el, akkor a későn kellők lemaradnak a fincsi tortáról. Na hát, igen. Mehetünk tovább?
0: Kérdés? Nincs több? Köszönjük szépen.
1: Kérdés.
0: Nem, majd mondjuk. Tehát, hogy úgy van, hogy ezt itt azért látja a műsor, hogy mikor érkezett be az SMS. Tehát, hogy annak van egy ilyen idődátumos mutatványa. És akkor az van, hogy a Dávid a 9 után érkező SMS-eket erre nem muszáj akkor, mert tehát, hogy ott már nincs a Plexi benne. Itt szigorúan a reggeli adás ideje alatt érkező SMS-ek be kell, hogy beleír.
1: 8:50-ig.
0: De utána egyébként meg igen. És ha nem ír, akkor lemarad.
1: Tök mindegy.
0: Na,
1: mindegy.
0: Milyen idő lesz, mert látod, már megint szíves lettem.
1: 9 fok van most.
0: Igen.
1: 18 lesz a maximum. Közepesen felhős. 2-es ponti hatás.
0: Tökéletes.
2: Támogatta a Varga Alku Kft. Partner a biztosítás.

0: Olivia Rodrigo-t hallottuk, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Jó reggelt.
0: 8. óra van, írja nekünk Vargáné, nem írta bele, hogy Plexi nem nyerhet. Köszönjük.
1: Köszönjük szépen. Ravasz és elsütő billentyű.
0: Így,
1: ugye?
0: Így.
1: Köszönjük szépen a szőrszálhasogatást.
0: Na. Teljesen jó. Így, de vigyázni kell, mert nehogy ezzel összezavarjunk valakit. Most gondolj bele, egyébként 8-ra nagyon... jár, és közben 7. óra, és közben 8. óra.
1: Kifejezetten köszönöm, mert áradnak a szülinapos SMS-ekből, amiben szerepel a Plexi, szóval köszönöm szépen. Ez azért fontos, hogy ma nyerhessél.
0: Így.
1: 8 óra után egyébként lesz egy vendégünk, mert hogy lesz a szívvilágnapja a 29-én, úgyhogy erről fogunk beszélni dr. Havasi Kálmánnal, kardiológus szakorvossal. Hát lesz 1000 kérdésünk igazából, úgyhogy majd megpróbáljuk ezeket összesűríteni.
0: Igen, itt megint majd elő fog kerülni szerintem, én legalábbis biztos, hogy felhozom ezt a megelőzéses dolgot. Mert ugye tegnap is erről beszélgettünk, hogy az ingyenes szűrésre se nagyon akarunk elmenni. Nem nagyon. Úgy jön fel, hogy igazából mi bajunk lehet nekünk, és akkor, amikor már megtörténik a amikor eldül az ember a széke, akkor van.
1: Nem igen, csak ennek tudod, ebbe is belemeltünk majd természetesen, de ennek rendkívül sok összetevője van, tehát én nem gondolnám, hogy ez pusztán az emberi felelőtlenség miatt van. Egyszerűen ezek, tehát amikor valaki éjjel-nappal hajt mondjuk, hogy egyáltalán legyen kaja, meg be tudja fizetni a rezsit, meg ugyan este eldőjön, és tényleg annyira van ereje, hogy leüljön, megegye a szalonnát a hűtőből, megnézze a filmjét, vagy sorozatát, és elaludjon, hogy akkor nagyon nehéz ám felelősség teljesen előre gondolkozva beiktatni egy szűrővizsgálatot, amikor lehet, hogy érted, hogy egy szabadságot nem tud kivenni azért, hogy elmenjen arra a szűrővizsgálatra, vagy hogyha mondjuk ki tudna venni egy szabadságot, az a szabadság lehet, hogy arra megy el, hogy a gyereket vigye orvoshoz. Szóval annyira sok összetevős ez az egész, ez az egyik része. A másik szerintem, ami problémás, az étkezéssel kapcsolatos.
0: Azt akartam mondani, hogy nem szalonnát, csak nem akartam a szalonnát vágni, mert egymásra beszélünk.
1: Pont ezért mondtam a szalonnát, mint ahogy most is. Pont ezért mondtam a szalonnát, mert hogy ugye vannak rossz beidegződések, meg vannak egyszerűen olyan kulturális hagyományaink mondjuk étkezés terén, amitől nem vagyunk hajlandóak elszakadni. Tehát ez, hogy a zsírt zsírral, a paprikát, a piros paprikát piros paprikával, a szalonnát szalonnával. És tehát mi vagyunk azok, akik fogjuk a sózott szalonnát.
0: Igen.
1: Tábortűz.
0: Igen.
1: Földaraboljuk, föltűzzük a nyásra. És ugye elkezdjük belőle kisütni a zsírt.
0: Amit a kenyérre csöpögtetünk.
1: De mi nem hagyjuk el pazarolni ezt a zsírt, hanem rá csöpögtetjük egy jó nagy karé fehér kenyérre, és megesszük a zsírtól csucsogó fehér kenyeret, majd utána az olyan sós szalonnát, hogy kiiszed utána a kutat. Hát mi vagyunk ez a nép. Szóval érted, hogy mi ezt régről hozzuk.
0: Nem, de elfelejtetted, hogy előtte iszunk egy pálinkát, és utána sörrel iszunk meg ezt.
1: Vagy hát az meg aztán már tényleg rosszabbik eset. Szóval szerintem a pálinkával irgalmatlan probléma van. Tehát, de viccen kívül mondom, de az alkohollal ebben az országban önmagában probléma van.
0: Nézd, és hogy figyel ez időt. Őrület. Közlekedés ügyben van-e valami változás, azon kívül, hogy ugyanaz történik, mint tegnap?
1: Forgalom élénkül, ennyi.
0: Hát akkor köszönjük szépen.
2: Rálátunk a szegedi közlekedésre. Partnerünk a több évtizedes tapasztalattal rendelkező Prágai Látszerészet.

0: Az Imagine Dragons hallottuk. Szép öreget kívánok mindenkinek. 7-es óra, 19-es a perc. Ági már jön, és már ideje mondja is abba a pillanatban.
1: Tehát 8. órában vagyunk. Köszönjük Varganinak. 9 fok, 18 lesz. Ne döggölj meg, létszik. Közepes a
0: vendéget várjam meg.
1: 2-es fonti hatás. Várjál meg, egy embert, aki újra tud éleszteni.
0: Hát akkor így. Jó reggelt kívánok mindenkinek.
2: Támogatta a Gyomándrődi német nyílászáró gyártó és forgalmazó Kft. Ajtók, ablakok, közvetlenül a gyártótól.
3: Napközben dolgozol? Mi is?
2: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
3: Mi történik Szegeden? Mi van a világban? Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül, hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
2: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
3: a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Felújítasz? Szétvisz az ideg? Csak annyit mondok, Stuxi. Minden, ami a fürdőszobád felújításához kell, nálunk megtalálod. Csaptelepektől az épületgépészeti szerelvényekig, minden egy helyen. KS helyett X, a Stuxinál jó helyen vagy az fix. Stuxi otthon és kert, Algyői út 7. Stuxi.hu.
6: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
7: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
8: Figyelem! Figyelem! Figyelem! Indul az ősz legnagyobb akciója a Zengő Alföldnél. Szeptember 7-től 8 héten át minden héten új, kihagyhatatlan ajánlatok. Vásároljon nálunk és ossza meg heti akciós Facebook posztjainkat. Az akció végén 5 darab Electrolux 3,5 kW-os hűtő-fűtő klímát sorsolunk ki. Összesen 1 millió forint értékben. Zengő Alföld Kft. Szeged, Szőregi út 50. Ne maradjon le!
9: Mozognom kellene, de drága, fizetős a parkoló, és feszengenék is.
10: A házgyümben biztosan nem. Modern, tiszta környezet, ingyenes parkolás és szuper csoportos órák várnak.
9: És a segítség kell?
10: Segítőkész csapatunk végig melletted áll. Igazán otthon érezheted magad.
11: Házgyüm & Fitness Szeged, Szabadkai út 9/B. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
5: Építkezik, felújít, a Horváth Szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvátszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
12: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuálterápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuálterápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila Sugár út 108 szám alatt. Mozgás Klinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
13: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
14: A nyári szárazság elintézte a pázsitot.
15: Ősszel könnyen helyre hozhatod.
14: A meleg talaj és a több eső miatt a fűgyökere gyorsabban erősödik, tavasszal pedig sokkal korábban zöldel majd a kerted. Spórolj és füvesíts most! Fűmagok az Újházbodrogiban már 1769 forint per kilogramtól. Újházbodrogi Hódmezővásárhelyen és Szegeden is két helyen. www.újházbodrogi.hu.
16: Azt beszélik a városban, hogy a Domex teljesen padlón van.
17: Nyugi, csak a padló árak.
16: Most egyes közép- és padlószőnyegekre akár 40%, az akciós laminált padlókra pedig 30% kedvezményt kapsz. Ne várj heteket a szállításra. Óriási választék vár azonnal, készletről. Padlót fogtál, mi? Keresd az akciókat a Domexban, a Domexben. Szeged, Bakai Nándor utca 29.
13: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os Aiwa Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. használ, mindössze nettó 862.000 forintért. Ne bízza véletlenre a komfortot, válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
18: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod, kihez fordulj?
19: Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged.
18: De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyoma Endrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
20: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
21: Fedezd fel, milyen egy nemzetközi általános iskola Szegeden. Az IPS Szegedi Nemzetközi Általános Iskola vár egy iskola bemutató beszélgetésre. Október 7-én szerdán 17 órakor a Lidicei téren. További információ és regisztráció www.szegedips.com.
22: Ez reklám volt.
23: Hivatalosan is bejelentette a 31. Szegedi Borfesztivál és a kapcsolódó programok dátumait a Szegedi Városkép és Piac Kft. Mint írták, jövőre a 31. Szegedi Borfesztivált május 20 és 30-a között rendezik meg, gasztroudvarral és kincstérrel. A dumtéri kavalkádot május 21 és 23-a között, míg a 26. Szegedi Hidivásárt május 29 és 30-a között tartják. Újraindul a Népszabadság online újságként és nyomtatott heti lapként október 8-án, pontosan 10 évvel azután, hogy megszüntették. És végül Batman és Amerika kapitány korai történetei kerültek elő egy kartondobozból, a különleges kollekciót pedig most elárverezik. Hihetetlen összegért találhat új gazdára egy olyan képregénygyűjtemény, ami 75 évnél is tovább pihent egy egyszerű kartondobozban. A kollekció egyik legérdekesebb darabja Captain America Comics 3. száma, amelynél mindössze egy ismert példány van jobb állapotban. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
22: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen. Benéztem.
0: Na, mit néztem?
1: Már nem néztem be, igazából rosszul gondoltam, mert hogy ahogy ránézek a Google forgalmi térképére, élénkül a forgalom szépen. Tehát az, hogy most péntek van, úgy látom, Szegeden nem jelent semmit.
0: Tök a home office buktuk.
1: Hát a járőrök biztos.
0: Meg mi is, ahogy elnézem.
1: Hát én korábban jöttem, akkor nem volt semmi.
0: Jó neked. Marcsi itt van velünk a Tempótaxitól. Halló, halló!
24: Jó reggelt, sziasztok! Reggeli megszokott nagy forgalomra számíthatunk a bevezető utakon. A makai szőregi totál beállva, de ugyanez mondható el a Szabadkai útról. A Sándor-Falvi út teljes káosz, állókocsisor a körforgalomig. Az Algyői úton a lámpás kereszteződésnél torlódnak az autók. Úgyhogy mindenki induljon el időbe, azt tudom javasolni, gyakorlatilag semmi más. A Csillagtéren katasztrofális torlódás van, be van állva a rakpart, a felső Tiszapart. Itt azért egy pici előzékenység segítene, hogyha kiengednénk a környező kis utcákból a kanyarodó autókat. Ponton véget értek a felújítási munkálatok, ami azért könnyíti a közlekedést az autósoknak, de máshol pedig elkezdődtek, mint például a József Attila sugárút végén, a hátsó szervíz úton. Ott útszűkület és sebességkorlátozást is várható az Uzsoki és a Bártfai utca közötti szakaszon, illetve a Szent Ferenc utca még mindig nem járható, valamint a Jósika utca egy részén is még korlátozás van. Egy kicsit legyünk türelmesebbek és figyelmesebbek egymással, vigyázzunk egymásra, és balesetmentesi jó utat, és szép napot kíván a Tempó Taxi csapata!
22: Támogatta az Alvás Stúdió, ágy, matraca üzlet és webáruház, mert egy jó alvás egy jó matraccal kezdődik.
0: Na kérem szépen, milyen szót küldjenek SMS-be, akik szeretnének velünk játszani, Dániel?
1: A kardiovaszkulárist. Nem, vicceltem. A szív szót küld el SMS-be 0-32-99-88-88, és jön a zene meg a szövegjáték, a klasszik grill szervételem.
0: Szíves SMS-ben.

0: gyerekek!
1: Dániel, jöhet a játék?
2: Hát akkor játék.
3: Jön a zene, meg a szöveg a Rádió 88-ban. A mai játékosunk...
1: Nem más, mint Erika, ha minden jól megy, itt van olalba. Halló, halló, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Hello!
2: Szia, Erika!
1: Hello! Tegezőben vagyunk.
2: Gyorsan elmondjuk akkor még egyszer a játékszabályokat. Zene meg a szövegjáték, dalcímet és előadót keresünk, te döntöd el, hogy az éneket vagy a zenét akarod hallani, és hogy hány másodperctől játsszuk be azt a 10 másodpercet, amiből rá kell jönni.
1: 4:29 a dal, mondja nekünk egy éneket vagy zenét.
4: Éneket.
1: Éneket szeretnéd hallani. Vagy azt egy nem szeretnéd hallani? Oké, 4:29, hol tegyem?
4: Mondjuk 2:20
2: 2:20? Jó, ilyen még nem volt.
1: Na végre valaki már rendesen merész.
2: Nagyon merész.
1: Na most figyelj. Ezt lejjebb halkítom ezt a csodás aláfestő zenénket, és akkor indítom a nótát. Nagyon gyorsan meg fogod szerintem ismerni. Figyelj.
5: Egyben mindenki táncolt, és micsoda tánc volt, adtuk a szépet, melíra hajban break, ez volt a lényeg.
1: Hát ez volt a lényeg. Na, hát mi ez?
4: Én úgy gondolom, hogy Majkát hallom a háttérben.
2: Igen,
1: nagyon
2: gondolod.
1: Helyes.
2: Háttérvét.
1: És mi volt a dalcíme? Azzal kezdtük gyakorlatilag, az a mondat.
4: Mindenki táncol.
1: Hát ennyi a játék, nincs tett tovább.
5: Még most sem értem, és jött az este.
1: Hát ez volt a dal. Hát ez semmi pillanat alatt, ez most tényleg könnyű volt. Jó, de péntek van.
4: Nagyon, nagyon könnyű volt most valóban.
1: Jó, hát egészségedre majd.
2: Egyébként
1: akkor
2: gratulálunk a... Most mi van?
1: Hát nem, a 20%-át el akartam kérni, de most már mindegy. Jó, most mondd, hogy mit nyert.
2: Klasszik grill szervételem játéka volt, 10 000 forintos meghívást nyertél ide. Nem sokáig értesítünk, maradj adásba, kérlek. Elmondjuk, vonalba. Hogy jussz hozzá.
1: Adásban nem maradj.
2: Adásban nem maradjál, vonalban maradjál.
4: Okay. Nagyon szépen köszönöm a játékot.
1: Hát nem viszél, mi köszönjük, hogy játszottál. Maradj vonalban, és megbeszéljünk mindjárt részleteket. Köszi, köszi, hello, hello. No. És akkor várj, ennek van egy vége is, igaz?
2: Így van.
6: Támogatta a Klasszik Grill szervéterem Szeged első parás konyhája.
1: Tudtam ám egyébként. Na, hogy állunk közlekedéssel?
2: Marcsi nem hazudott legutóbb, amikor elmondta a közlekedést. Elképesztően élénkül a forgalom, inkább már be van állva az Agyi út, a mindjárt mondom melyik, a Szabadkai út, az 55-ös, és hát kezdődik a bonyodalomot a Székely soron, Népkert soron, Újhídon, szokásos.
1: Akkor csak semmi extra. Köszi, köszi.
6: Támogatta a Római Akkumulátor Kft. Hogy biztosan induljon és célba érjen.

0: A lengyel Johannát hallottuk, hogy Johannát kinek,
1: vagy
0: hogy tetszik?
1: Johi Polák.
0: Vagy Johi Polák. Esetleg Poszki vagy valami ilyesmi. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez az őrület reggel.
1: Ez a Mega.
0: Bizony.
1: És akkor kaptunk MMS-t. Nem tudjuk nézni az MMS-t.
0: Azt nem látjuk, mert nekünk ez ilyen... Nem,
1: tehát igen, és írta a Nomád, hogy ez még nem minden. Nem látjuk sajnos.
0: Úgy, nem hogy, tudjuk, hogy ők itt azt. Már nem mindegy is.
1: Ha körül tudnád írni, azt megköszönnénk. Valamint kaptunk még egy másik SMS pillanatot.
0: Mert mindjárt rámenjük, mert a témával kapcsolatban is kaptunk SMS-t. Először ez csak így, hogy csak pontosítás, nem szőrszálhasogatás. A korábbi két műsorvezető elfogadta a tanácsaimat, és nem oktatott ki, írta nekünk Vargáné. Mondjuk már nem is dolgoznak itt.
1: Már nem az a két műsorvezető van. Nem szőrszálhasogatás, csak pontosítás.
0: Így.
1: Jó, és érkezik majd egy vendégünk 8 óra után. Kardiológus szakorvos lesz a vendégünk, és akkor vele beszélgetünk majd a szív- és érrendszeri problémákról, megelőzésükről, és hát azért nagyon sok kérdés van, ugye? Mert hogy az életmódról is elkezdtünk beszélgetni az előbb a Gedzóval, és pont a pálinkánál hagytuk abba. Dr. Havasi Kálmánt majd megkérdezzük erről. Hát azért ott hagytuk abba, mert szerintem egyébként az előző kormányzat egyik legnagyobb hibája volt ez, hogy az legelső...
0: Csak egy lett volna.
1: Nem, az egyik legelső, én ezt mondtam.
0: Igen,
1: aztán nem tudjuk már felsorolni mennyi, de hogy ugye amikor, nem is tudom már mikor, én még jó régen, 12 éve, azt hiszem, hogy a pálinkát, azt mondja, jó, akkor otthon is főzheted. Tényleg? Tehát, hogy gyakorlatilag ez ilyen nemzeti melverés lett a pálinkából. Szóval, érted, most tudom, hogy jönnek majd a pálinka rajongók, pálinka rajongó SMS-ek meg telefonok, de a pálinka az egy gyakorlatilag méreg. Szóval érted, hogy egy ilyen 50 fok környéki alkoholt viszel be a szervezetedbe csak úgy. És egyetlen egy célja van a pálinkának, hogy berúgjál. Tehát azt nem kóstolgatod, amikor előkerül a pálinka valami buliba, ott az a lényeg.
0: Hát ez az a baj, majd most a pálinkások mondják, hogy ők kóstolgatják.
1: Ja, persze, hogy ne, pálinka gurmék, pálinka szomeliék. Tudom, hogy nagyon sok van egyébként, nagyon elterjedt, hogy csak úgy megízleled és kiköpöd, és izé. De ott már az 50 fok, ami a nyálkahártyán felszívódik, szerintem már az is elég ahhoz, hogy gondokat okozzon a hazafele úton, érted? Szóval az csak nem egy borkosulás. Én szerintem a pálinka méreg, és egy elképesztő hiba volt ezt így engedni, hogy otthon főzze az ember. Én már a forgalmazás is ezért szigorítanám.

0: érted, most a cigaretta jövedéki adóját emelik, mert hogy drága, és ugye minél drágább, annál kevesebb ember engedheti meg magának, és akkor alternatív megoldásokhoz nyúl, vagy egyszer csak az lesz a vége, hogy lerakja, ha már az egészsége miatt nem. Hogy ez így az alkon, így a pálinkán, meg otthon lefőzöd, érted, összeszeded az almát, ami lehullott, és akkor már készül is a cefre. Én nem értem, abszolút.
1: Oké, tudunk ezzel majd menni, megkérdezzük egyébként ezt is, de akkor nézzük Margo SMS-ét. Sziasztok, ha a szalonna, zsír, stb. Annyira egészségtelen, akkor miért van az, hogy a szüleink, nagyszüleink nem voltak elhízva úgy, hogy az ő étrendjükben valószínűleg nagyobb szerepet kaptak ezek az ételek. A mostani fiatalság tisztelt a kivételnek, de borzasztó, ahogy kinéznek. Gondolom, ők nem ezeket az ételeket veszik magukhoz. Szép napot, Margo!
0: A vendégünket, majd erről is meg fogjuk kérdezni, én biztos, de szerintem ez egy ilyen urban legend egy része. Szóval én, ahogy emlékszem a tatámra, ő se volt egy vékony. Hogyha nézem a régi képeket, mondjuk az ő testvéreiről, ők se voltak vékonyak. Tehát az, hogy most valaki...
1: De ők városban laktak, így van?
0: Ezt akartam mondani pont, amit most elkezdtél. Tehát, hogy igen, hogyha fizikai munkát végzett az ember régen, akkor a kevesebb feldolgozott élelmiszer miatt kevésbé hízott el, de ettől még akkor se volt a szalonna egészséges, meg a pálinka.
1: Hát több energiát adott nyilván, hogy az ember kiment...
0: Nyilván.
1: Kaszával érted dolgozni egy 10 órát, amikor annak idénye volt, akkor nyilván kellett neki az energia.
0: Hát tehát, hogy ne, és akkor bevert a pálinkát, hogy ne fázzon, hajnal 5-kor megitt az első pálinkát, mert hideg volt, hogy ne fázzon, vagy mit, hogy 4-kor, vagy amikor kiment először, utána megette a szalonnát, hát nyilván adott energiát ahhoz, hogy tudjon dolgozni. De alapvetően, aki nem fizikai munkából kereste a kenyérét, vagy fizikai munkából kereste a kenyérét, én szerintem ugyanúgy elhízott. Szóval ez nem ennek köszönhető. A másik meg ugye, amitől igazán hízunk, azok egyébként az ultra feldolgozott és feldolgozott élelmiszerek, úgyhogy valószínűleg ez is probléma, hogy ugye sokkal több van már. Tehát régen nem volt az, hogy bementél a csemegébe, Csemege Julius Mennybe, vagy a közérbe, érted, bevonult. De nem most viccen kívül, nem volt az, hogy bevonultál, és ott sórakoztak egy külön hűtőben azok a készételek, amiket csak fogod, bedobod a mikróba, megmelegíted, és kész.
1: Igen.
0: Hát érted,
1: de hát az alapanyagoknál sem. Most gondolj bele, hogy amit tegnap is, vagy tegnap előtt beszéltünk, mert nem tudom, hogy bemegy az ember egy boltba, és régen volt az a kis dobozos tejföl. És nem az volt, hogy ezt így... Érted, hogy ha többet akartál venni, akkor volt nagyobb kiszerelés. Többet akartál venni, akkor többet vettél. Tehát, hogy többre volt szükséged, mert nem tudom, csináltál francia salátát, hogy mindenhez kellett a tejföl, akkor nem egyet vettél, hanem háromat. Most bemész, 60 féle tejföl van csak, és akkor abból tudsz választani zsírtartalom alapján, kiszerelés alapján, nagyobb, szebb a doboza, mit tudom én. Tehát, hogy érted, azért valószínűleg ez is közre játszik abban, hogy aztán teljesen összezavarodj.
0: Hát és akkor a pékségekről nem beszélve. Szóval már felhoztam adásba, szóba hoztam már Schwab Richardot, ő azt mondta, hogy ő pékségekre ugyanúgy kirakna egy ilyen felvilágosító táblát, mint ahogy például a trafikoknál van, tehát a nemzeti dohányboltoknál, meg vagy a cigire rá van rakva. Tehát ő mondja, hogy annyira károsak, igen, a kakaós csiga is, hogy annyira káros, hogy egyszerűen ő azt is ugyanúgy szabályozná, mint a dohánytermékeket.
1: Na abból lenne szerintem egy ilyen nagyobb háború.
0: Hát lenne egy kisebb felzúdulás, de azért, hogyha belegondolsz a világszinten az egészségügynek mennyi erőforrásába kerül ezeket a betegségeket kezelni. Hát igen.
1: Hello. Ott közben már Kata küldött egy SMS-t, mindjárt erre is ránézünk pálinkával kapcsolatban. Lost Frequencies jön, és az Are You With Me. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez az őrület reggel.
0: Ez a Mega.
1: Mega.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Just Like a Pill. Ő volt Pink itt a 88-ban. Jó reggelt kívánok mindenkinek, 7-es perc van 8 óra.
1: 9 fok van, 18 a maximum, közepesen felhős, 2-es ponti hatás.
0: Puszi.
2: Támogatta a Ház Gym és Fitness. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
2: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
2: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
2: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ha vadétel, akkor stüsszi vadász. Ahol természetesen nem csak vadétel vár. Stüsszi vadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
5: Nem csak akkor számíthat ránk, amikor beteg. Pingvin Patika. Az egészség partnere a mindennapokban.
6: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
7: Tudja, milyen állapotban vannak a fogai? Most itt az alkalom, hogy megtudja. A GG Dent őszi mosolyvizsgálatán az állapotfelmérés és kezelési terv ingyenes, a digitális röntgen árát pedig levonjuk a következő fogászati kezelés árából. GG Dent Fogászat, Szeged, Fűfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
8: Pörgés, élmények, menő szakmák és sztárfellépők várnak szeptember 26-án a 6. szakmafesztiválon a szegedi Dugonics téren. A pályaorientációs rendezvényen robotika, interaktív bemutatók, családi programok, táncház, játékok és rengeteg izgalmas program vár minden korosztályra. Várunk reggel 9 órától délután 15 óráig. Ismerd meg a szakmák világát a Szegedi Szakképzési Centrum 10 iskolájának közreműködésével. A színpadon Bennisso X Happy. Próbáld ki magad a különböző területeken, szerez új élményeket és fedezd fel, milyen lehetőségek várnak rád a jövőben. 6. szakmafesztivál, ahol a te jövőd is elkezdődhet.
9: Szeptember 27-én 17. Pacal Párba és Vásár tápén a Diófa vendéglőben. Füles pacal, velős gombás pacal, pacal soft banfőtt kakastaré. Idén is igazi különlegességeket kóstolhatnak a kilátogatók. A Diófa vendéglő 6, a Fasor vendéglő 4, még a pacal főzés koronázatlan királya Ásós Géza kétfajta pacallal készül erre a napra. A helyszínen 11 órától várjuk a vendégeinket. 7 órától főzőverseny, eredményhirdetés 15 órakor. Ne hagyd ki az év legnagyobb pacalpartiját!
2: Ez reklám volt.
10: Csak nem 1100 gumiabroncsot szedtek ki az elmúlt két hétben a Gumistóból Szegeden. Az abroncsok egy marcali feldolgozó üzembe kerülnek, ahol újrahasznosítható gumiörlemény készül belőlük. Kovács Tamás gazdasági alpolgármester elmondta, a szinte már teljesen kiszáradt mederből az összes szemmel látható abroncsot eltávolították, erre mintegy 10 millió forintot szánt az önkormányzat.
11: Régóta élt ez az urbán legenda Szegeden, hogy a Gumistó azért kapta ezt a nevet, mert ott a 70-es 80 években valakik telidobálták gumiabroncsokkal a tavat. Fontos, hogy mi nem akarjuk kiszivattyúzni a tóból a vizet. Nyilván ahogy a vízszint tapad, úgy tudjuk észlelni ezt a környezetszennyezést.
10: Megújult a vérellátó, és teljessé vált a radiológiai eszközpart az STS szakdoktor Bugyi István Szentesi Multidisciplináris Centrumban. A csaknem 45,5 millió forintból kívül belül korszerűsített modern környezetet biztosító vérellátó egység átadása mellett egy új csúcskategóriás digitális röntgenberendezés is munkába állt. Ezzel mostanra teljessé vált az intézmény radiológiai diagnosztikai eszközparkjának megújítása is, jelentősen emelve a térség betegellátásának színvonalát. Hétfő reggel 9 órakor kezdődik a parlament rendkívüli ülése, amelyen a képviselők Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztéséről is szavazhatnak. Az ülésen a képviselők továbbá Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi jogának felfüggesztéséről is, valamint a legfőbb ügyész megválasztásáról is dönthetnek. A rendkívüli ülésen várhatóan sem napirend előtti, sem napirend utáni felszólalások nem lesznek. És végül a kutyák agya úgy tagolja szavakra a folyamatos beszédet, ahogy azt eddig csak az embernél tapasztalták a kutatók. Az ELTE szakembereinek eredményei arra utalnak, hogy a beszéd feldolgozásának hatékonysága nem feltétlenül az ember különleges nyelvi képességeinek a következménye. A beszéd rendszeres hallgatása maga is megváltoztathatja az agy működését, még egy embertől evolúciósan távoli emlős fajban is. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Köszönjük szépen, Ági, az infókat nézzük, hogy hogy állunk az utakon. Azt mondja, hogy hát most még azért rendesen jó, Újszeged is jól néz ki, a Nagykörút teljes hosszában jól néz ki, bevezető utak mint egy kicsit enyhültek volna, de nem vagyunk sokkal előrébb.
1: Teljesen szokásos. Minden Székessor, Agyi út, Szabadkai út, Dorosmai út, a Nagykörút egy kicsit be van állva, de ez enyhülni fog, higgyék el.
0: A minden.
2: Támogatta a Stop Autós Motoros Iskola. Jogosítvány gyorsan, biztonságosan, gyakorlott oktatókkal.
1: Na, ezért nem szeretek magázódni, mert megjött a vendég, akivel magázódunk, de, és most hirtelen lemagáztam mindenkit. Elnézést, hogy összezavartam bárkit ezzel.
0: Semmi baj. Abba Max-al indulunk, és aztán jövünk vissza a vendéggel.
1: Sweet, but psycho.
0: Kedves egészséget.

0: 8 óra 3 perc, a jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez az Őrület reggel.
1: Ez a mega jó reggelt, és megérkezett a vendégünk dr. Havasi Kálmán, kardiológus szakorvos, mert hogy szeptember 29-én lesz a szív világnapja, és ennek apropóján beszélgetünk most megelőzésről, meg kiváltó okokról, meg mindenféle dologról.
0: Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
0: Jó, egy kicsit közelebb a mikrofonhoz, jó?
2: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Úgy, tökéletes. No. Tessék, barancsok, kérek szépen, kedves Dániel.
1: Igazából nekem a kezdő kérdésem az, hogy mit számít kardiovaszkuláris betegségnek? Tehát, hogy ide soroljuk a szívnek a betegségeit, ide soroljuk a sztrókot is például?
2: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Ki is akartam térni erre, tulajdonképpen a kettő közös tőről fakad. Igazából azt lehet mondani, hogy az érelmes esedés, az aterosklerózis az, ami a szív esetében a szívinfarktust okozza, agy esetében pedig a sztrókot. Tehát ugyanaz az alapja az egésznek. Csak más szerven manifestálódik, vagy nyilvánul meg.
1: És ez mitől van a messzesedés maga? Ez korral jár, vagy egyszerűen mondjuk az élettani hatások, amik mondjuk minket érnek, vagy a táplálkozásunk, vagy bármi?
2: Ez egy nagyon összetett dolog. Tehát alapvetően a fiatal felnőttkor elejétől már elindul majdnem, hogy természetes módon egyfajta érfunkció csökkenés, fokozatos érelmeszesedés alakul ki, különböző rizikófaktorok jelenléte, vagy nem megfelelő életmód, de ugyanígy genetikai faktorok is fokozzák ezt. Ez egyénenként változó, hogy kinek milyen mértékben, milyen ütemben halad, és tulajdonképpen a szívnek, hogy így mondjam, nincs, a szív nem tudja, hogy hány évesek vagyunk. Van olyan 45 éves is, akinek roncs erei vannak, meg lehet olyan 60 éves is, akinek az életmódja, a genetikája és a rizikófaktorok hiánya. Azt tehát egy a naptári koránál, de sokkal fiatalabb életkorúnak lehet tartani. Tehát tulajdonképpen már az a lényege a prevenciónak, a megelőzésnek, hogy nem akkor kell már ezzel foglalkozni, amikor a tünetek kialakulnak. A szívérrendszeri betegségek nagy részének az a rákfenéje, hogy amikor már fáj a szív általában, akkor már probléma van. Tehát abban az fázisban kell a megelőzést eszközölni, amikor még nincs semmi probléma. Ezt úgy lehet érteni, hogy gyakorlatilag a prevenció vagy a megelőzés az nem egy jó szokás vagy egy eltökélt szándék, hanem fiatal korban, amikor még nincs panasz valakinek, akkor fokozatosan az egyénre szabott rizikót, annak a rizikóját, hogy milyen valószínűséggel alakul ki szív, érrendszer, és itt akkor jövök erre, hogy érrendszeri, mert a sztrókot is vegyük ide, milyen valószínűséggel alakul ki szív-érrendszeri elváltozás, betegség. És ez mindig egyénre szabott kell, hogy legyen. És a prevenció az azt jelenti, hogy ennek a rizikónak a tudatos becslése, folyamatos monitorozása. Tudjam azt, hogy családomból mit hozok magammal, a közeli rokonoknak milyen jellegű megbetegedései voltak. Nagyon fontos, hogy a rizikó tényezőket, azokat két részre szoktuk csoportosítani, azokra, amelyek befolyásolhatóak, és amik nem befolyásolhatóak. Ugye az, hogy mi a nemem, mi a korom, és mit hozok magammal genetikailag, azt nem tudom befolyásolni, ezek a nem befolyásolható rizikófaktorok. Ez eszemben van nagyon sok olyan, amit tudunk befolyásolni. Ilyenek például ugye a olyan betegségek, mint a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a most próbálok nem nagyon szakmai lenni, a rossz koleszterin szintnek az emelkedett szintje, vagy a jó koleszterinnek az alacsony szintje, természetesen a dohányzás, ez megint csak egy nagyon fontos rizikófaktor, a mozgásszegény életmód és az elhízás. Ezek azok a rizikófaktorok, amiket ha akarunk, tudunk befolyásolni. És a prevenciónak az a lényege, vagy az a jó hír benne, hogy ezt folyamatosan monitorozzuk magunkon, életkortól függetlenül, sőt már fiatal felnőtt korban elkezdjük, akkor az szerint, hogy milyen rizikófaktor, milyen rizikostátuszba tartozunk, ha akarunk, a változtatható vagy befolyásolható rizikófaktorok csökkentése által a saját szívérrendszeri kockázatunkat tudjuk csökkenteni.
0: Oké, tehát hogyha valaki nem dohányzik, mozog, effektíve jól táplálkozik, de mondjuk független attól családjába volt neki ilyen visszamenőleg szülők, nagyszülők, bárki, akkor azért ne gondolja azt, hogy neki nem lehet semmi baja. Hogy ezt mondjuk, tehát ez ugyanúgy el kell menni, meg kell nézni.
2: Az egy nagyon fontos dolog, sajnos azt nem tudjuk befolyásolni, a genetikai háttér, családon belül ismétlődésnek a kockázata, ezt tényleg nem tudjuk befolyásolni. És még egy nagyon fontos dologra felhívnám a hallgatók figyelmét, nevezetesen, hogyha például azt mondja valaki, hogy hát én rendszeresen futok, vagy rendszeresen mozgok, az egy nagyon jó dolog és hasznos a rizikó csökkentés szempontjából, de az nem anulálja az összes többi meglévő rizikófaktor. Tehát az nem lehet, hogy dohányzok, nem foglalkozok a vérnyomásommal, de futok. Azzal nem nullázom le az összes többit. És ezek a rizikófaktorok, ezek ráadásul nem összeadódnak, hanem ezek igazság szerint szorzódnak, sőt, tovább megyek, vannak a kardiológus vagy az orvos szakmában rizikóbecslő táblázatok, és igazság szerint minden egyes embernek személyre szabottan meg tudjuk azt mondani, hogy a következő 10 évben mekkora a kockázata annak, hogy vagy sztrókot, vagy szívinfarktust szenvedhet el, és a jó hír az egészben az, hogy amikor ezt szembesítjük a pácienst, vagy az illetőt,
1: ja, akkor el is mondják neki.
2: El lehet mondani.
1: Az egy tanácsos.
2: Én el szoktam mondani. Ha elmondjuk neki, akkor vizuálisan azt is meg tudjuk mondani, ez a táblázatot, ha a koleszterinjét sikerül ennyiről ennyire csökkenteni, vagy a vérnyomást annyiról annyira levinni, akkor átkerül egy sötét-vörös kockázatos rizikóból mondjuk egy világos sárga, kevésbé kockázat, nagy kockázatú rizikóba. Tehát ennek ez a lényege. Nem, tehát a szívvilágnapja nem, hogy mondjam, nem az a fő üzenet, hogy egy évben egyszer gondoljunk a szívünkre, hanem már akkor gondoljunk a szívünkre, amikor még nincs semmi bajunk. Mert ezek a rizikófaktorok, amiket úgy jelöltem meg az imént, hogy nem befolyásolhatóak, ezekben az a legrosszabb, hogy ezek nem fájnak, nem adnak hangot magukról, és közben évekig, évtizedekig gyorsítják azt a folyamatot, amit úgy beszéltünk az előbb, vagy úgy neveztünk meg, hogy érelmeszesedés.
0: És akkor mennyire vagyunk mi erre befogadóak? Tehát az ember elmegy egy ilyen szűrésre, azt mondják, hogy jó, hogyha ezt így meg így csinálja az ember, akkor az... Vagy de a B-verzió nekem édesapám volt
1: ilyen. Már ha elmegy.
0: Igen, már
1: ez a legrosszabb, hogy már arra nem veszed rá az embert, hogy elmenjen.
0: Oké, tegyük fel azt, hogy ő elmegy. De hogy mondjuk elmegy, és akkor ott őt effektíve ezt rakjuk idézőjelbe, de megijesztik ezzel, hogy egy ilyen lett. Azt így fogadja az ember, elkezd ezen gondolkodni, vagy úgy van vele, mint édesapám volt szegény, hogy így fölírták neki egy gyógyszert, és akkor azt ő beszedte, de ugyanúgy ette a tojást a szalonnával, meg itt a pálinkát. Tehát, hogy ezt elfogadjuk, hogy oké, akkor lehet, hogy inkább uborkát teszek a szalonna helyett, és akkor lehet, hogy
2: hát ez egyénenként lesz. Változó. Nagyon-nagyon sok. Ahány ember van, annyiféle tulajdonképpen. Van, aki nagyon egészségtudatos, és nagyon oda tud erre figyelni, és valaki pedig egyáltalán nem is törődik, és az első jele a betegségnek az, amikor valami súlyos, komoly infarktus vagy sztrók alakul ki. Ez egyénenként változó. Egyébként nagyon fontos azt megjegyeznem, hogy az ember már csak olyan hajlamos rá, hogy ami nem fáj, meg nem vérzik, azzal nem biztos, hogy orvoshoz fordul. És ezekkel a rizikófaktorokkal mind a magas koleszterinnel, mind a panaszt nem okozó magas vérnyomással, vagy a tüneteket nem okozó cukorbetegséggel az a baj, hogy úgy tud évekig, évtizedekig, mondjam azt, hogy gyilkolni az érrendszerünket, hogy közben semmi panaszunk és tünetünk nincs. És ezért van az, amit mondtam, hogy már fiatalkorban kell ezekre figyelni. Az emberek egy jó része hajlamos arra, hogy még ha valahol tudja is, vagy hallott erről, hogy szívérrendszeri rizikó, és érdemes ezt csökkenteni, hajlamos azokat az üzeneteket médiából, a köznapi beszédből meghallani, amik számukra kedvezőbbek. Tehát azt hallja, amit hallani szeretne, akkor megnyugtatja a lelki ismeretét, és azt mondja, hogy hát a szomszéd bácsi is szalonnál, tehát mégis 95 évig élt, és akkor innentől kezdve a saját lelki ismeretét megnyugtatta, és úgy van vele, hogy akkor rendben van.
1: De ezek ilyen legendák, szerintem ezzel majd megyünk
0: ezzel
1: tovább.
0: Ezzel vissza mindjárt. Jó, Kaigo, itt kérnek egy kis időt, de ezzel jövünk mindjárt hamarosan vissza. Jó reggelt!

0: Save My Love itt a 88-ban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt! Ez jó a mega, itt van a vendégünk, dr. Havasi Kálmán, kardiológus szakorvos, mert hogy a szív napja lesz 29-én, és a szívrel és azzal kapcsolatos betegségekről beszélgetünk. Elkezdtünk már belemenni, kaptunk egy SMS-t, és most csak azért megkérdezem, többet kaptunk, de hogy ez az, ami igazán megütötte a fülünket Gedzóval, vagy a szemünket, hogy sziasztok, a szalonos zsír, stb. Annyira egészségtelen, akkor miért van az, hogy szüleink, nagyszüleink nem voltak elhízva úgy, hogy az ő étrendjükben valószínű szerepet kaptak ezek az ételek. A mostani fiatalság tisztelet a kivételnek, de borzasztó, hogy kinéznek, gondolom ők nem ezeket az ételeket veszik magukhoz. Markó írta nekünk. Szóval a kérdés az, hogy én szerintem ezek hitek, ezek ilyen legendák, amikor mennek a családi legendáriumba, hogy a dédapa 95 éves koráig élt, és minden reggel a pálinkával és a szalonnával kezdte a napot, hogy ezek az ételek attól függetlenül, hogy az életmódunk megváltozott, ezek ugyanúgy egészségtelenek, nem?
2: Ez egyértelműen így van, sőt, most meg másfajta egészségtelen ételek vannak. A őseink valószínűleg nem jártak amerikai gyors étkezdékbe.
0: Bohószal nem ettek.
2: De viszont ettek más. De ez valóban így van, az ember, amit az előbb is említettem, hogy az ember hajlamos kiemelni sporadikusan egy-egy eset kapcsán olyan dolgot, ami az ő álláspontját alátámasztja, vagy megfelel. De hogyha statisztikákat nézünk, ez egy-egy eset, elmond a családból két-három esetet, meg a szomszédságából, és akkor arra hivatkozik, hogy tessék, ő is így volt, és mégis sokáig élt. De hogyha állnak rendelkezésre 60-es, 70-es évektől statisztikák, és azt lehet mondani, hogy amióta tudatosan odafigyelnek az emberek a megelőzés, azért van javulás a szívérendszeri betegségben. Csak egyébként egy néhány számot hadd mondjak, például azt nem tudom, tudták-e a kedves hallgatók, hogy például van egy magyar nemzeti szívinfarktus regiszter, és például 2023-ban közel 14 ezer igazolt szívinfarktus eset történt Magyarországon, és ennek a 60%-a férfi volt egyébként.
1: Jó. Pont ezt akartam megkérdezni, hogy ki a veszélyeztetett ebben a korosztályos nemek arányában, de akkor
2: ez mindjárt ez egy nagyon jó kérdés, mert itt ebben is van tévhit. Ugye azt gondolják, hogy igazából a férfiak veszélyeztetettebbek. Ez így is van bizonyos életkorig. De a menopauza után a nők azok utolérik ám a férfiakat. Mm-hmm. Tehát ameddig az ösztrogén védi a nőket, addig van egy kis előnyük, vagy egy kis kedvező rizikójuk, de onnantól kezdve, hogy elmúlik a menstruáció, onnan kezdve utolérik a kockázat tekintetében a férfiakat.
1: Még én úgy hallottam, hogy a nőknél gyakoribb a csendes szívroham, tehát hogy nem veszi észre, vagy nem vesz róla tudomást, vagy esetleg úgy gondolja, hogy ezt még azért csak végigcsinálom, ezt még azért csak elmegyek, tehát hogy nem lehet, hogy ez azért.
2: Ez szerintem nemtől függ, ez megint csak egyéntől függ. Ki az, aki alarmírozónak vagy riasztónak tart egy-egy panaszt vagy tünetet, és azonnal orvoshoz fordul, és ki az, aki úgy gondolja, hogy ez nem majd kialussza holnapra, és nem jelentkezik.
1: És a férfiakat azért érintheti ez jobban, mert mondjuk ennek kulturális okai is vannak, hogy kevésbé beszélünk talán az érzelmekről, kevésbé kérünk segítséget, hogyha mondjuk stressz helyzetben vagyunk, hogy ennek például az ilyen csendben tűr stressznek, meg a rohanó életmódnak, meg mellé a ciginek, meg mellé az esti sörnek van köze ahhoz, hogy mondjuk a férfiak veszélyeztetettebbek?
2: Igen, hogyne. Persze. Önmagában a stressz az egy nagyon-nagyon fontos rizikó tényező. Javasoljuk, hogy a stresszmentes életmódot, tehát manapság nem nagyon tudok olyan foglalkozást mondani, ami stresszmentes.
1: Hát még az óvodát is, nem, óvónő vagy, akkor is felhúzod magad a gyereken.
2: Fölgyorsult az életmódunk, igazság szerint gondoljunk bele, és akkor itt megint csak egyébként visszakanyarodok ahhoz, amit említettél, hogy régen a 70-es években szalonnát, de nyugodtabb élet is volt. Tehát gondoljunk bele most, ha ugye önmagában az is egy stressz, hogy mindenkinek van mobiltelefonja. Csörög a telefon, üzenet érkezik, az, hogy ezzel egy ilyen tetrekész stresszes állapotba kerülök, ez mind stressz, és onnantól közül fölébredünk, odáig, hogy lehajtjuk a fejünket nyugovóra, odáig folyamatosan stressz ér minket, és sokkal nagyobb dózisban, mint akkor, amikor lassabb, nyugodtabb életünk volt, és szalonnát tettünk.
1: Tehát megmaradt a csengőfrász, csak átalakult.
2: Igen. Ez egy nagyon jó, így van, így van.
0: Oké, az, hogy odafigyelünk erre, tudjuk azt, hogy most akkor étkezünk, mozgunk, nem dohányzunk, megpróbálunk minél kevesebb pálinkát inni per óra, de hogy De hogy akkor mit tudunk még csinálni? Tehát az rendszeresen menjünk el, vérnyomást nézessünk, a házi orvossal írassunk föl valamit, menjünk el szűrésre valahova. Tehát, hogy
2: igen,
0: mit tegyünk?
2: A szűrés az nagyon fontos. Bizonyos időközönként érdemes fölmérni, ez amit mondtam, tehát a prevenciónak az lényeg, hogy fölmérjük azt, hogy milyen fokú rizikóval bírunk szívérendszeri megbetegedés szempontjából, és abban az esetben, hogyha rizikósak vagyunk, akkor a befolyásolható faktorokat, azokat, és itt egy kulcs szót mondok, célértékre kell kezelni. Erre még kitérnék, mert ez nagyon fontos, hogy minden rizikó csoportba tartozó embernek van egy célérték. Úgy a vérnyomás, úgy a koleszterin, mint egyéb laborparaméterek szempontjából, vércukor szempontjából. Nem tudom, tudtátok, hogy ha valaki cukorbeteg, kettes típusú cukorbeteg, az már önmagában egy olyan rizikót jelent szívérendszeri betegségre, mintha már lett volna korábban egy infarktusa. Mm-hmm. Tehát egyénileg kell a rizikót időről időre fölmérni, és hogyha célértékre kezeljük a rizikófaktorokat, így itt arról van szó, hogy küld az orvos egy vérvételre, és a papírnak teljesen mindegy, hogy most a koleszterinhez 8 van odaírva, vagy 5 a papír elbírja. Nem az a lényeg, hogy a papíron a tólig értékbe bele tartozunk, vagy nem, hanem ez azt vonja maga után, vagy ez azzal a következménye jár, hogy minél magasabb a rossz koleszterinünk, annál gyorsabban és markánsabban fog előre haladni az érelmeszesedés. Ilyen betegeimnek én azt szoktam mondani, mikor jönnek és próbálják bagatellizálni, meg megmagyarázni, ez megint csak, hogy a saját lelkiismeretüket megnyugtassák, hogy mitől, meg miért magas, meg csak egy kicsivel magasabb, hogy az például, amikor egy labor leleten látjuk, hogy van egy normál range, egy tólig érték, és csak egy kicsivel vagyunk fölötte, mindig azt mondom, hogy ezt általánosságban egy egészségesre vonatkoztatva kell gondolni. Ha már neki van magas vérnyomása, ha dohányzik, és ha a családjában volt beteg, akkor rá már sokkal szigorúbb értékek vonatkoznak. Azt szoktam erre példaként főhozni, hogyha egy segédmotorral elindul az országúton, két város között, akkor hiába van 90-es tábla kitéve neki a segédmotor, akkor csak 40-nel szabad menni, és vonatkozik a nyerges vontatóra, a buszra, és így tovább, és így tovább. Tehát ezért mondom, az egyénileg a személyre szabott rizikó és ahhoz mérten való célértékre kezelés az, ami célra vezető.
1: Igen, csak az a baj, hogy szerintem nehezen edukálható az ember, vagy oktatható erről, hogy mennyire fontosak a szűrővizsgálatok, és hogyha valaki el akar kezdeni, mondjuk azt mondom, jó, meghallgattam ezt a beszélgetést, én holnap kezembe veszem a sorsom, és elmegyek szűrővizsgálatra. Hogy ez hogy teheti meg? Tehát én is most nulláról innen kísérítenek a stúdióba, fogalmam nem lenne, hogy hova menjek először.
0: Hát nyilvánvalóan... Hát, egyébként is ilyen vagy.
1: De én mondjuk egyébként is azok
0: szóval igen, nehéz nálad.
2: Ezt a kérdést is köszönöm, mert erre is ki akartam térni, hogy az nagyon-nagyon fontos. A mai fölgyorsult világban millió inger ér bennünket, millió helyről szerzünk be információt, és ez nagyon sokat ront ezen az edukációs képességen, vagy lehetőségen, hogy az emberek nem biztos, hogy mindig a megfelelő forrásból tájékozódnak. Tehát ér minket információ a szomszéddal való beszélgetésből, látunk valamit a neten, kontrollálatlan, szűretlen információk jönnek, tehát arra biztatom a kedves hallgatóságot, hogy hiteles forrásból tájékozódjanak. Vannak különböző meghirdetett szűrő programok, mint például most, amiről beszéltünk is. Ezeken a programokon szakemberek mérik fel az egyes egyéneknek, nem mondom, hogy betegek, mert még valószínűleg még nem betegek, az egyes egyéneknek a rizikófaktorát is személyre szabott tanácsadást adnak. De ugyanígy a legegyszerűbb dolog, az ember elmegy a házi orvosához. Egyébként az is jellemző, hogy akik hozzám fordulnak betegek, ott a betegek zöme már akkor jön, amikor beteg. Hmm. És nagyon elhanyagolható az arány, aki úgy jön, hogy figyelj, még semmi bajom nincs, de elmúltam 50 éves, családommal volt ilyen-olyan betegség, nézzük már meg, hogy én most akkor milyen rizikóval rendelkezek. A legegyszerűbb a házi orvos, de hogyha hiteles forrásokból tájékozódik valaki, és nem egy ilyen kommentekből, meg innen-onnan, az nagyon sokat tud egyébként ártani, tehát a fals információ, és még egyszer mondom azt, hogy az ember hajlamosabb arra, hogy azt sokkal könnyebben elhiszi, vagy sokkal könnyebben azonosul egy ilyen fals hírre, ami az ő gondolatvilágához mondjuk közelebb áll, és azt hallja, amit hallani akar.
1: Hát meg most már az AI. Azt is megkérdezzük nem soká.
0: Megkérdezzük?
1: Persze.
0: Oké, akkor ezzel jövünk vissza, előtte azonban Ági érkezik friss infókkal, utána pedig Mondj egy időjárás, drága barátom, mert addig
1: nem tudok újat mondani. 18 fok lesz a maximum, kicsit felhős, meg kettős front.
0: Na így.
3: Támogatta a Solar Construct Kft. Napelem, energiatárolás, hőszivattyú.
4: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
4: Ezeket a hangokat már biztos ezerszer hallottad.
3: Csak akkor nem gondoltad, hogy egyszer pénzt fognak érni.
4: Indul az árkád hangvadászat a Rádió 88.

0: héten át
1: több mint 1 millió forint értékű nyereményekért.
0: Részletek a radio88.hu-n.
2: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután.
0: Lottika Mixer.
2: A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
4: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
5: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most pénteken a színpadon az Ótvarpest is. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás.
6: Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged szívében. Most itt a ritka alkalom.
7: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméteres földszinti ingatlanát a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
6: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu.
7: Figyelem! Figyelem! Figyelem! Indul az ősz legnagyobb akciója a Zengő Alföldnél. Szeptember 7-től 8 héten át minden héten új, kihagyhatatlan ajánlatok. Vásároljon nálunk és ossza meg heti akciós Facebook posztjainkat. Az akció végén 5 darab Electrolux 3,5 kW-os hűtő-fűtő klímát sorsolunk ki. Összesen 1 millió forint értékben. Zengő Alföld Kft. Szeged, Szőregi út 50. Ne maradjon le!
8: Szeptember 27-én 17. pacal párba és vásár tápén a Diófa vendéglőben. Füles pacal, velős gombás pacal, pacal soft banfőt kakastaré. Idén is igazi különlegességeket kóstolhatnak a kilátogatók. A Diófa vendéglő 6, a Fasor vendéglő 4, még a pacal főzés koronázatlan királya Ásós Géza kétfajta pacallal készül erre a napra. A helyszínen 11 órától várjuk a vendégeinket. 7 órától főzőverseny, eredményhirdetés és 15 órakor. Ne hagyd ki az év legnagyobb pacalpartiját!
6: Tudja, milyen állapotban vannak a fogai? Most itt az alkalom, hogy megtudja. A GG Dent őszi mosolyvizsgálatán az állapotfelmérés és kezelési terv ingyenes, a digitális röntgen árát pedig levonjuk a következő fogászati kezelés árából. GG Dent fogászat, Szeged, Fűfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
9: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
10: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
11: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
12: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os Aiva Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862.000 forintért. Ne bízza a véletlenre a komfortot. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
13: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, csapat, a Honey Beast Akusztik Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Mehringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
14: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj?
15: Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged.
14: De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
1: Ez reklám volt.
16: Három helyen, a Víztorony téren, a Szent István téren és az Ág utcai játszótérnél elstartolt az őszi virágoztás Szegeden. Mészáros Tamás önkormányzati képviselő elmondta, szórólapon és plakáton értesítik a helyieket a virágoztások időpontjáról. A bíróság elrendelte a Bayer Construct ZRT csődeljárását, amely ma, azaz a bíróság végzésének a cég közlöny honlapján történő közzétételekor kezdődik. Mostantól az adóst 6 hónapra fizetési moratórium illetéveg a vele szemben esedékessé váló pénzkövetelések teljesítésére, de ez alól kivétel például a munkabér. És elhunyt Varga Ákos, a magyar elektronikus zenei közösség meghatározó alakja. Mankind karrierje során több helyen is fellépett, de szervezői és produceri feladatokat is ellátott. Több középlemezt is megjelentetett, egy alkalommal pedig a magyar klip szemle szervezőinek külön díját is megkapta. A Rádió 88 híreit Nagy Ákitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
17: Nézzünk egy közlekedési információt. Azt mondja, hogy hát, talán mintha enyhült volna.
18: Mérséklődött egy picit, mérséklődött.
17: Na, érzékem már javult, minden kicsit jobb volna. Körülbelül ilyen az a közlekedés ma is.
18: Jó, Székesor még mindig áll, Népkertsor is. A bevezető utak már enyhültek.
17: Óvatosan közlekedjünk.
1: Támogatta az Első Beton, minőségi építőanyag, sóder, beton, betonacél egy helyen.
17: No, hát a vendégünk között vannak még kérdések, mindjárt ezzel megyünk tovább, sőt, telefonáltak is nekünk, úgyhogy azt a kérdést is majd föltesszük. Előtt azonban jön Timbaland és Justin Timberlake.
18: Give it to me, egy gyors zene, és jövünk vissza.
17: Ja, igen, küldjetek egy játékot, ha szeretnétek játszani, mert az is van ám.
18: Ja, tényleg árkádos játék 15-ért.

0: Timberland, aki már volt Szegeden is állítólag. Nem láttam személyesen, csak azért mondom. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
0: Itt van vendégünk is.
1: Havasi Kálmán, dr. Havasi Kálmán, kardiológus szakorvosa, beszélgetünk a szívet érintő problémákról, és hát nem csak problémákról, hanem a jó dolgokról is, hogy például mi hogy tudjuk megelőzni azt, hogy nekünk komolyabb problémánk legyen majd az évek előre haladtával. Beszéltünk már a nemek arányáról, hogy körülbelül milyen arányban érinti a férfiakat és nőket a szív- és érrendszeri probléma, de mondjuk életkornak is mi az összefüggés? Az oké, hogy a messzesedés, gondolom, hogy idősödünk, az halad előre, ezzel nem tudunk mit csinálni, ez egy természetes dolog, de hogy vannak kifejezetten olyan időszakok, amikor erre megéri jobban odafigyelni, és azt mondani, hogy na, innentől egy kicsit azt mondom, hogy évente megyek.
2: Sőt, én inkább átfogalmaznám a dolgot. Azt mondanám, hogy a megelőzésnek a legjobb pillanata az, amikor még nincs semmilyen panaszunk. Tehát egész fiatal felnőtt korban már el kell kezdeni.
1: Ez azt jelenti, hogy mondjuk 18 évesen menjek el egy kardiológiai szűrővizsgálatra?
2: Igen, mert akkor is lehet valakinek halmozott, családban halmozottan magasabb koleszterin szintje, és lehet, hogy dohányzik, és kevesebbet mozog a kelleténél. Tehát ezért mondom, hogy személyre szabottan, egyénileg kell fölmérni. Ez lehet, hogy kicsit furcsa példa, de például ugye beszéltem itt arról korábban, hogy például a tűzvédelemnél is, hogy bizonyos helyiségek be vannak tűzvédelmi szempontból sorolva, hogy milyen tűzveszélyes helyiség az, és annak megfelelő védő vagy óvó intézkedéseket tesznek. Az egészségünk az ugyanezt tulajdonképpen, azt már fiatalokban fel kell mérni, hogy személyre szabottan mi a rizikó, és ez nem korfüggő. Tehát a szívünk nem tudja, hogy hány éves. Lehet valaki 45 évesen is nagyon elhanyagolt érrendszerű, azért, mert olyan a saját rizikó státusza, és valaki lehet 80 évesen is egész kiváló egészségben, annak köszönhetően, hogy jó genetikát hozott magával, és egészségesen él, odafigyel a vérnyomására, a cukrára, stb.
1: És a prevencióra és szűrővizsgálatokra szánt összeg az nem lehetne magasabb, hogyha mondjuk, tehát ez is ilyen furcsa, ilyen nem tudjuk, hogy a tyúk vagy a tojás volt előbb, hogy ugye azért majdnem, hogy vezető halálozási ok, hogyha jól látom. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy probléma világszinten, és hogy magyarul az egészségügyi, vagy az egészségügyet is elképesztő mértékben terheli ezeknek a betegségeknek a megjelenése és kezelése. Hogy nem lenne, tehát hogy ez a fura, hogy azt az összeget, amit erre költenek, hogyha arra költenénk csak a felét, hogy megelőzzük, prevenció és ilyen szűrővizsgálatokat biztosítsuk a lakosság nagy részének. Ezzel kiszűrve is mondjuk egy gyógyszert fölírni neki, az sokkal olcsóbb, mint mondjuk utána kezelni bent, és mondjuk az intenzív osztály.

0: megelőzni valamit, mint a következményeket elhárítani, vagy a kárt helyreállítani.
1: Azt közben kaptunk egy SMS-t, hát többet is. Klári kérdezi tőlünk, 80 éves, nincs panasza, hogy fontos-e neki évente kardiológushoz menni, 7 éve nem volt, csak aszma gyógyszert szed. Jó, hát nem egy ilyen orvosi családban rovatunk, de hogy mondjuk 80 felett is azért kell.
0: Persze, miért ne? Tehát mondtam, hogy a naptári kor az önmagában nem jelent. Aha. Tehát valaki, mondom, már 30 évesen is magas kockázatú, valaki pedig még 80 évesen sem. De az, hogy, ahhoz, hogy pontosan tudjuk elhelyezni magunkat rizikó szempontjából, ahhoz időről időre fel kell mérni. Mert mondom, általában, amikor már baj jelentkezik, infarktus, stroke, stb., az már a jéghegynek a csúcsa, sokkal hamarabb el kell. Amikor még nincs semmi panasz, akkor a prevenciónak akkor van értelme, pont azért, amit kérdeztél, hogy nem volna költséghatékonyabb. Egyrészt költséghatékonyabb, akkor megelőzni a problémát, amikor még nincs, másrészt sokkal egyszerűbb megelőzni valamit, mint már a következményeket elhárítani.
1: Jó, itt közben István is kérdezett, meg kaptunk egy csomó telefon meg üzenetet, de hogy akkor majd mindenkit átirányítunk hozzád, vagy leginkább akkor, és akkor legyen ez a vége, hogy ha olyan van, akkor első körben a házi orvos és vagy szakember.
0: Így van. Tehát vagy pedig szervezett szűrő programok.
2: És ezek van a szűrőprogramok általában meg fönt vannak a neten.
1: Tehát igen, ez utolérhető.
0: Tehát semmiképpen ne a általunk bölcsnek vélt ismerősre hallgassunk elsősorban, hanem akkor valamilyen szervezett szűrőprogram, vagy a házi orvoson keresztül próbáljuk azt mondani, hogy most akkor szeretnénk fölméretni a saját rizikó helyzetünket.
1: Legyen így, nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél.
0: Én és is akkor köszönöm ezt, a lehetőséget.
1: Hát, ha bárkinek csak tudtunk egy nagyon picit ebbe segíteni, akkor már meg vagyunk.
2: Köszönjük szépen, én csak el akartam mondani még egyszer a játékot, mert el kell.
1: Jó, legyen, mondja.
2: Jó, 0-32-99-88-88, küldjétek a játék szót, hogyha szeretnétek 15 000 forintos árkád vásárlási utalmát nyerni.
1: Így, jó reggelt.
2: De hivatalos volt.

0: rám. Jó, és erre mondták, hogy ennek van egy valami hangzóanyaga. Mindegy, most már, mai reggel ez megint csak egy káosz, de hát péntek van. Itt van velünk Anikó, haló, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Sziasztok!
0: Hello, várj, ezt lejjebb halkítom meg, mindent csinálok egyszerre. No, kérek szépen, nagyon egyszerű lesz a feladat. Árkád 15 000 forintos vásárlás után nyerhetsz, ha elsőre kitalálod, hogy mi ez a hang, amit hallani fogsz. Ha kicsit segítünk, akkor már csak 10 000. Ha még többet segítünk, akkor már csak 5 000. Ha a végén megmondjuk, akkor senki nem nyer, mi sem, fizetek. Meg te se.
1: Igen, az ötödiknél te fizetsz.
0: Így van, ja. Tehát ha már vége lesz, akkor ott már kakuk. Na figyelj, nem lesz ez nehéz, jó? Mit hallunk, figyelj. Na ez mi volt, kérem szépen.
2: Hogyha a jég a pohárba beleesne.
0: Ennyi, meg is vagyunk, kész, nem kezd tovább gondolni. Kész. Gratulálunk, szép munka.
1: Mondom, hogy mit nyertél.
2: Köszi.
1: Az Árkád Szeged. Játékkel nyerted a 15 000 forintos Árkád vásárlási utalványt. Gratulálunk.
0: Nem,
1: maradj vonalban.
0: Maradj vonalban, és akkor gyorsan meg is beszéljük majd. Vagy adáson kívül.
1: Vonalban.
0: Ban. Vigyázz meg, Dani, ne, nyert a náci. Jó, maradj vonalban, és akkor megbeszéljük. Oké, kösz. Hello. Na, és akkor mi megmondunk programokat? Hát figyelj, itt mindent is csinálunk egyszerre. Na, Dániel, mondjál valami.
1: Én gyors mondok, jó? Szegedi csillagvizsgálóban 19 órától péntekes a csillagászat van.
0: Ó, Nagy Színházban este 7 órától a La Traviata nemzeti operát lehet. A Kis Színházban 7-től az Átváltozások van a színpadon. Illetve én mondok még valamit, egy mozit is mondok, kérlek szépen. Aki Infinity Visionban szeretné megnézni a Bosszúállók végjáték ráadást, nagyon hosszú film, sok mindennel kell készülni. Este 7 órától feliratos verzióban a Zsigmond Vilmos teremben, a belvárosi moziban ez nézhető.
1: Jó, Grand Café Szegedben pedig kedvenc neve Microdose Mike koncert lesz 22 órától.
0: Nem hangzik rosszul. Hajrá!
3: Támogatta a Pingvin Patika. Partner az egészségmegőrzésben több mint 30 éve.

0: Így. És hát időben ott vagyunk, hogy már mennünk kell, igaz, Dániel?
1: Igen.
0: De itt a Dávid, hello.
2: Hello, sziasztok.
0: Senki nem marad zenék és műsorvezető és mindenféle dolgok nélkül. Sőt, játékok nélkül majd elnéztem, barátom.
2: Hát megzúdítjuk ezt a pénteket játékokkal és nyereményekkel, de hát így van ez jól, hogyha pénteken a munka annyira nem esik jól, akkor essen az önünkben néhány nyeremény. Én erre gondoltam így mára.
0: Ez
2: jó lesz?
0: Ez elég nagy kontrasztot adott a reggeli műsor, meg a következő, ami most itt történni fog, maradjunk annyira.
1: És ez vár
0: annyiba, és akkor azt azért elmondanánk, hogy igen, ezt az információt megerősítjük, hogy mi a neoprimitív rádiózás úttörői vagyunk. Neoprimitív rádiózás.
2: Erről majd beszélünk kis adásunk kívül, mert egyelőre nem értem.
0: Semmi baj.
2: A primitívet értem, de
0: hát akkor
2: az
0: mit
2: tudom.
0: Nagyjából meg vagy.
1: Ja, igaz, ez ilyen konstans. Ez semmi megújulás nincs ebben.
0: Na, hát nagyon, akkor gyorsan egy téma lezárandom, mert azt nagyon ott elkapkodtuk. Szóval mindenki figyeljen azért oda magára, és hogyha úgy van, akkor menjen el szűrővizsgálatra, nézesse meg magát, mert ahogy ezt itt most hallottuk, attól, hogy most egyet a képletből kivettél, az nem jelenti azt, hogy tökéletesen egészséges is vagy, vagy még ha egészségesen is élsz, lehet, hogy ez genetikailag van benned, úgyhogy tessék el menni ilyen helyekre.
1: Így.
0: Dávid, ezt neked is mondjuk, hiszen azt mondták, hogy fiatal felnőtt vagy.
1: Meg szarul is nézek ki.
0: Nem nézek ki jól.
1: Valami szűrővizsgálatra menj el,
2: mert... Mindegy, hogy hova, csak valami orvos lásson.
0: Valakinek mutasd meg magad, az se baj, ha a pék
1: az. Az se baj, ha több orvosnak okay. Mert...
0: Mi megyünk, mindenkinek kellemes hétvégét, hétfő jövünk. Szervusztok, viszontlátok.
1: Egyébként szép a Dávid.
2: Köszönöm szépen.
0: Jó, fejezzétek abba.
2: Ti is szépek vagy.

0: zenekar és a Mermaid itt a Rádió 88-ban. A Hello Szeged indul most el. És a következő órákra ma is készültem rengeteg nyereménnyel, játékokkal is mellé, tehát érdemes a 88-al töltened a munkaidő nagy részét, már csak azért is, mert ebben a következő 8 órában egy szegedi kedvencet csak egyszer játszunk le, semmi ismétlés. És hát az időjárás viszont ismétli önmagát, 19-20 fokot lehet ma maximum mérni, jelenleg pedig, hogyha kilépünk, akkor nagyjából azt mondja, hogy olyan 11-12 fokot mérhetünk, tehát érdemes jól felöltözni. Indulunk!
1: Támogatta a Horváth Szekker, a bádogos termékek boltja.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
2: Szeged legexkluzívabb bráncsa a város felett a Dóm tornyában. Hát ez tényleg mindennek a teteje. Finom falatok, meglepetések és különleges kilátás a városra szeptember 28-án a Rádió 88-al. Ezt az élményt megvenni nem lehet, csak megnyerni. Csak megnyerni. Hallgasd a Rádió 88-at, játsz velünk, és legyél része Szeged legjobb hétfőjének. Rádió 88, exkluzív brunch, szeptember 28-án élőben a Hello Szegedben, a Dóm tornyából.

0: turistaként fedezhetik fel a szegediek a várost vasárnap. A turizmus világnapján játékos város felfedező útlevéllel és tematikus sétával készül a Turinform. A feladatok teljesítése közben mindenki próbára teheti a megfigyelő képességét, miközben új oldaláról ismerheti meg a várost. Ács Szilvia, a Turinform Szeged irodavezetője elmondta, a kezdeményezéssel azt szeretnék elérni, hogy a helyiek is megálljanak egy pillanatra, és észrevegyék a város apró érdekességeit és különleges részleteit.
1: Beszélünk ugye majd arról például, hogy Szegednek miért ilyen különleges az úthálózata, vagy hogyan vált meghatározó szecesszió a város építészetében, de emellett szóba kerül majd a zenélő óra, vagy akár a volt olajos ház neon reklámja is.
0: Idén is csatlakozna a szegedi önkormányzat a Burza Hungarika ösztöndíj pályázathoz. Ha a mai közgyűlés megszavazza, akkor havi 20.000 forintra pályázhatnak a diákok. Szeged önkormányzata ebből 15.000 forintot ad, a kormánytól 5.000 forint érkezik. A közgyűlésen Binszki József alpolgármester azt javasolja képviselőtársainak, hogy Szeged jövőre is havi 15.000 forinttal támogassa a sikeresen pályázó diákokat. Idén összesen 81 diák kap Burza Hungarika ösztöndíjat Szegedtől. Ma kezdődik a Kutatók Éjszakája országos programsorozata, amelyen több mint 60 településen, mintegy 200 intézményben, egyetemen, kutatóintézetben várják 2000-nél is több programmal a látogatókat. A vidéki események között a Szegedi Eli Alps Lézeres Kutatóintézet intézetbejárással készül, míg a Szegedi Tudományegyetem körülbelül 500 programot kínál, de a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban is érdekes előadásokba lehet belekóstolni. És végül tavaly tért vissza teljes erőbedobással a 2000-es évek ikonikus brit lánybandája, a Sugar Babes, most pedig a visszatérő albumukat is bejelentették. A korong nemes egyszerűséggel

0: érkezett, ami mintha csak pont Halloweenre készült volna. Az új albumon egyébként összesen 12 track kap helyet, köztük az eddig megjelent dalok a Jungle, a Weeds és a Shook is. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Jó utat a 88-szal, nagyobb torlódásra kell készülni, még mindig Újszeged rátérve az Újhídon, a Bérkert utcánál dolgoznak a szakemberek, illetve kifelé a városból a Sándorfalvi úton is érdemes figyelned, ott még mindig zajlanak a munkálatok, ott a sáv elterelés, a vasúti átjáró és az autópálya felhajtó között, ez utóbbi pedig még mindig nem használható, hát tehát tényleg óvatosan, illetve arról se feledkezzünk meg, hogy tegnap újabb munkálatok is elindultak a városban, vízvezeték rekonstrukciós munkákról van szó, a József Attila sugárút belső szervízútján, hogyha ezeken felül is láttál viszont még valamit, akkor várjuk az értesítődet. 30-299-88-88 a számunk. Jó utat!
1: Támogatta a Creators nyílás zárószaküzlet, ahol a stílus és a minőség találkozik.
2: Ránéztem a következő órák terveire, hát lesz játék és lesz nyeremény bőven. A következő 60 percben például az Osan Áruház belga csokis tortájával köszöntjük a születésnaposokat. Most pedig indítom a munkaidőd mellé a Várrepublic zenéjét, ez már a Run itt a 88-ban.

0: Semmi nem, ez volt a Smack That, itt a Rádió 88-ban, a Hello Szegedben. Ma is a maradék megmentés témakörét járjuk körbe elsősorban, és hogyha maradt az előző napokról, vagy valamilyen ételből főtt tészta, de már nincs hozzá feltét, akkor készíthetünk belőle még egy kis ételt, ebédet. Ne dobjuk ki, készítsünk belőle rakott tésztát a mai ajánlás szerint. Keverjük össze egy kis tejföllel, hogyha van otthon, sonkával, vagy maradék sült hús is felhasználható hozzá. Fűszerezzük ízlés szerint, majd tegyük a sütőtálba. Hát mindent úgy kell csinálni, mintha rakott tésztának állnánk neki. Csak érdemes erre emlékezni, hogy nem muszáj kidobni azért a megmaradt ételeket a hűtőből, érdemes felhasználni és újrahasznosítani őket. A Red Bull Pilvaker pedig egy igazán különleges magyar zenei összeállítás. Az ő dalukkal folytatjuk itt a szeptember végén, most a 88-ban.
1: Támogatta a nagyáruház lottózó, esély, hogy a bevásárlás főnyeremény legyen.

0: Teddy Swims és a Mr. Noitól a Rádió 88-ban. Egy picit a múltba is elutazunk majd, a Bon Jovival. 1986-ot veszük célba. Érkezik egy nagy szegedi kedvenc, ahogy kiderült az online zenei tesztjeinkből. You Give Love, Bad Name. 88. Elejétől a végéig is szól majd a dal, illetve velünk lesz Calvin Harris és Ellie Goulding. Rögtön ezzel folytatjuk a zenei sort a 88-ban néhány hasznos tudnivaló után.
1: Végre sínre kerültünk a reggeli műsorral, Dani.
2: Gedzo, nekünk csengettek.
3: Jegyeket, bérleteket kérem.
4: Október 1-én a Gedzo meg a Dani élőben jelentkezik 6-tól 9-ig
5: az SKT Nosztalgia villamosáról.
6: A villamosperon mellett kérem vigyázzanak.
7: Most te kérhetsz a kalauztól. Keresd Nemes Rolit a Nosztalgia villamoson, és készítsetek közös szelfit, vagy játsz vele Rádió 88-as ajándékokért.
8: Október 1-én ne feledd a jegyeket, bérleteket.
7: És reggel bekapcsolni a Rádió 88-at.
8: A Gedzo meg a Dani támogatója a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
9: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
10: 130 éves lett az Anna fürdő. Ebből az alkalomból szeptember 26-án szombaton kiegészítő programokkal és egy izgalmas kiállítással vágyuk vendégeinket. Egy belépő, számos élmény. Ünnepelj te is egy megújult klasszikussal. A 130 éves Anna fürdővel a belváros szívében.
11: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
12: Lecserélni egy nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj? Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
13: A család egészsége mindennél fontosabb. Pingvin Patika. Generációk óta az önök bizalmáért.
14: Szeptember 26-án vár az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A borszűrő Szent Mihály és iparosok napján próbáld ki a szőlőpréselést, kóstolj friss mustot, bújj régi korok viseletébe és élvezd a mesterségek bemutatóit, gyermekprogramokat, játszóházat és táncházat. Borszűrő Szent Mihály és iparosok napja, szeptember 26. További információk a www.opusztaszer.hu oldalon.
15: Pepperoni pizzéria és biliárd már vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg.
16: Szeptember 25-én elvarázsolunk egy igazán igényes zenevilágába. Jön az AV Akusztik koncertje.
15: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
17: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os AIVA Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862.000 forintért. Ne bízza a véletlenre a komfort. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
18: Fedezd fel, milyen egy nemzetközi általános iskola Szegeden. Az IPS Szegedi Nemzetközi Általános Iskola vár egy iskola bemutató beszélgetésre. Október 7-én szerdán 17 órakor a Lidicei téren. További információ és regisztráció www.szegedips.com.
19: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világkörüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban. Jegyek broadway.hu. Október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban a Harlem Globetrotters.
20: A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.

0: forintos wellness kuponjál.
1: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
0: Szent Erzsébet Móralmi gyógyfürdő.
1: Hosszabbítsd meg a nyarat.
2: Életed egyik legfontosabb döntése előtt állsz? Mi segítünk megtalálni az utadat. Jön a jubileumi 25. pályaválasztási napok az Agórában. Akár az általános, akár a középiskolai tanulmányaid végén jársz, gyere el október 2-án, 3-án vagy 5-én az Agórába, és ismerd meg a Délalföld legújabb továbbtanulási lehetőségeit, vagy próbálj ki új szakmákat. Felnőttként tervezel új karriert? A térség felnőtteknek szóló képzései is várják az érdeklődőket. Október 3-án a családoké a főszerep, profi pályaválasztási tanácsadással és ingyenes nyelvi szint felmérővel várunk benneteket. Találd ki magad és dönts okosan a jövődről. Október 2-a, 3-a és 5-e, 25. pályaválasztási napok az Agórában.
3: Készült a Csongár Csanád vármegyei kormányhivatal megbízásából.
1: Ez reklám volt.
4: Van bőséggel, miből válogatni, hogyha programokról van szó. Ma este ugyanis itt a kutatók éjszakája, az STE pedig több mint 500 programot kínál, amik közül lehet válogatni. Az Eli Alps 17 órától a látogatókat ezúttal minden eddiginél hosszabb egyórás kutatók által vezetett intézetbe járásra várja, amely során több állomáson keresztül fel lehet fedezni az Eli Alps különleges világát. Aztán másfajta programok is, nagy színház La Traviata, az opera este 7 órától a színpadon, az Átváltozások pedig a Kis Színházban indul majd el 7 órától, de egy zenés vígjáték az IH rendezvény központban, a Mesztelen Igazság is elindul, majd az Agora dísztermében 6 órától pedig a Magyar Zombi vígjáték érkezik. Péntek esti csillagászat, ez pedig a Szegedi Csillagvizsgáló programja, 7-től várják az érdeklődőket. Jó szórakozást a programokhoz!
1: Támogatta a vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár.

0: A Hooligans és a Paradicsom itt a 88-ban. Most a születésnaposokat köszöntjük.
1: Ez a nap más, mint a többi. A mai nap szülöttei a 88-ban.
0: Nos, hát nagyon boldog születésnapot kívánunk Farkasné, Komlóti Ágnes, Barbarának, Csillag Virág és Cili is. Ma ünnepelnek Cili Zsuzsa köszöntötte. Sisák Zoltánné, Jutkának, Pap Szilviának is boldog születésnapot, ahogy Bucsek Szilárd is ma ünnepel, Petró Balázs, Vörös Vivien és Móráni Öszterling Marcsi is ma születésnapos, Gózon Vince Bulcsú, Varga Beáta, Tótni Erdélyi Mónika, Tóth Ádám és dr. Gyirmóti Tibor is, ma ünnepelnek, Varga Beáta, Tisza Mirko, illetve német Nikoletta és magyar Kitty is ma születésnaposok. Isten éltesse mindenkit, illetve hát itt van még előttem egy név, és itt van előttem a torta neve is, ez a kettő pedig egyben jár kell ma. Az Osonáruház Belga Csokis tortájához gratulálunk Karcsinak, az üzenet, amit kaptunk, pedig így hangzik. Születésnapi játékra jelentkezek, szeretném köszönteni Karcsit, aki ma 55 éves. Karcsinak megkaptuk a számát is, 926-os a vége, és a kedvenc neje Enikő volt az aláíró. Hát akkor nektek nagyon szuper ünneplést kíván a 88 mára. Karcsi, Isten éltessen, nagyon boldog születésnapot!
1: Boldog születésnapot kíván a Rádió 88, az életünk része.
0: És hát el vagyunk látva játékokkal már a bőséggel, szóval érdemes a 88-al tartani a folytatásban is, nem sokára hozom az újabb részleteket, most pedig Dav Kamera jön, ez már a

Mit szeretnek a szegediek? Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Rádió 88, az élet

0: Itt a 88, és érkezik ma is természetesen a megszokott rendben, módban, majd az I Love Szeged játék is. Várom már most a jelentkezéseket és a játékra való regisztrációt SMS-ben a 0630-299-88-88-as számunkra. Küldd el a teljes neved és a rádió szlogenét, és lehet, hogy majd nálad csörög a telefon, hogy oda tudjam adni a mai nyereményeket. Hozom majd még a részleteket ezzel kapcsolatban is, és a következő órában is sok jó dal velünk lesz a munkaidő közben. Az időjárásra rápillantva pedig picit hűvösebb időt tapasztalhatunk, hogyha ki is megyünk, akkor pedig pláne 19-20 fok, ami ma valószínű, és egy picit a szél is megélénkülhet olykor-olykor.
1: Támogatta a Netsurf távközlés. Bárhol, bárkinek, bármikor.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
2: Három után kivezet.
1: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
2: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
1: Szóval, három után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
1: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
3: Ez társadalmi célú hirdetés volt.

0: Tekintést a pályaválasztás előtt álló 7.-8. osztályos fiatalok szombaton a Duganics téren. A Szegedi Szakképzési Centrum iskolái interaktív szakma bemutatókkal és élményszerű programokkal készül délelőtt 9 órától. Erdélyi Margit főigazgató elmondta, a program célja, hogy a centrum tagintézményeiben tanított 75 szakma bemutatásával megismertethessék a gyerekekkel az előttük álló lehetőségeket.
1: Nem csak szakmákat mutatunk be, hanem egész életutakat tudunk felvázolni, akár úgy, hogy a technikumi képzés után a munkaerőpiacon elhelyezkednek, akár úgy, hogy tovább mennek a felsőoktatás irányába az okleveles technikus képzésen belül. A 10 iskolán több mint 70 programmal készül, reggel 9-től 15 óráig a Duganics téren és az Árpád téren.
0: Betépve ült autóba, majd rendőrök elől menekült egy férfi, akit végül egy körforgalom állított meg. Kalandos útja volt annak a férfinak, aki előbb Szegeden marihuánát szerzett be, amelyből fogyasztott és majd autóba ült. Késtelek felé tartva a rendőrök igazoltatni akart. Emberünk előbb úgy tett, mint aki lehúzódik, majd hirtelen gyorsított és irányt változtatva menekülni kezdett. Az autópálya felhajtó körforgalmában azonban elvesztette uralmát a járműve felett. A járőrök a férfit ezután előállították, és az ülése alatt egy fóliacsomagban a megmaradt füvet is megtalálták. Ügyében a Szegedi Járásbíróság dönt majd. Negyedik alkalommal találkozik a Magyarországi Rádiós Szakma, a Helyi Rádiók Országos Egyesülete és a Rádiós Média Szolgáltatók Egyesülete által szervezett Radio Workshopon Kecskeméten szeptember 30-án. A rendezvény fókuszában a mesterséges intelligencia hasznosítása, az online platformok és a digitális rádiózás jövője áll. Ürge Dezső, a Heroe Rame elnöke azt mondta, a konferencia célja, hogy inspirációt adjon a rádiós közösségnek és lehetőséget biztosítson a legjobb gyakorlatok megosztására. És ismét érdemes lesz az éjszakai égboltot lesni a hónap végén. A fogyó hold és a fias tyúk nyílt csillaghalmaz szorosan egymás mellett lesz látható a Bika csillagképben szeptember 30-án este. Az éjszaka folyamán a két égitest fokozatosan távolodik egymástól, miközben egyre magasabbra emelkedik, így a halmaz csillagai is egyre könnyebben válnak láthatóvá a hold fény mellett. Idén októberben és decemberben is lesz szoros hold-fias tyúk együttállás, de a nagyobb holdfázisok miatt azok megfigyelése jóval nehezebb lesz. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Jó utat a 88-szal, a 45-ösön Vásárhely és Szentes között Vásárhelyhez közelebb van kint a Trafipax, erről kaptunk információt, illetve Makó és Maros-Lele között is ellenőrizhetik a sebességünket, illetve az Algyói úton, mint kifelé, mint pedig befelé a városba, egészen nagy a forgalom, illetve a Kastélykertnél a szokott helyen kint van az ellenőrzés legalábbis. Erről szóltak nekünk hallgatóink, hogyha megerősítenéd vagy megcáfolnád bármelyiket, és van valamilyen más értesülésed is, akkor szólj nekünk arról, 32 98 88, itt akár hívható is a stúdiónk. Jó utat!
2: Támogatta a csillagautósiskola.hu, a szegediek online autós iskolája.
3: Ebben az órában is hozok néhány program lehetőséget, illetve az egészségünkre is fókuszálunk majd néhány gondolattal, illetve jönnek a jó szegedi kedvencek, és ne feledd, a munkaidő 8 órájában egy dalt csak egyszer hallhasználunk, így hát hangerőt McLamar és Ryan Lewis közösére is, ez a Trip Shop!

szemhéj csukódik, pupillatág. Fel a fejjel Magyarország, Guten Tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos, mint

valóban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy segítsört.

Bruno Mars újdonsága, ez volt az I Just Might a Rádió 88-ban, és itt egy dal, ami két év után újra nagyot megy, Dua Lipa és a Training Season érkezik. A dal ugye 2024-ben jelent meg, és most a TikTokon felkapták, ahol egy új trendben az emberek azt mutatják meg, hogy milyen tulajdonságokat keresnek az ideális párjukban. A dalhoz már több mint 1 millió videó készült pár nap leforgás alatt, a felkapottság pedig a streamingre is átterjedt, így a Training Season ismét visszakerült a nagy nemzetközi listákra, vagyis egy klasszikus újrafelfedezés történik, egy két éve megjelent dalból ismét aktuális nagy kedvenc lett, és hát az elmúlt hetekben mi is teszteltük ezt a Rádió 88 online zenei tesztjén, a radio88.hu/zene oldalon is igen jól futott, tehát kijelenthető, hogy Szegeden is nagyon kedveljük a dalt, tekerjünk is rá egy kis hangerőt, itt a Training Season!

0: volt Soler, akinél nincs megállás. Az X-Faktorban zsűrizik, jelenleg pedig csapatával, zenekarával egy táborba vonult el, hogy új zenéket hozzanak létre. Hát reméljük, minél több újdonságot köszönhetünk majd a szegedi kedvencek között is, ahogy The Police zenéjét is. 88. Érkezik nem sokára nálunk az Every Breath You Take, illetve Ed Sheeran dalával folytatjuk azonnal a hasznos infók után. Mutatom! Ez lesz majd a Sapphire Rally-től a végéig is itt a 88-ban. Én Vürgés Dávid vagyok, rádiózunk együtt!
1: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat, akkor is, ha külön jön a zene, meg a szöveg,
2: játssz a Gedzó meg a Daniban,
1: és nyerd meg a Classic Grill szervéterem meghívását. Töntsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán válaszd ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene, meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
2: Támogatója a Classic Grill szervéterem, Szeged első paráskonyhája. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
4: Klíma, hőszivattyú. Persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
5: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most pénteken a színpadon az Ótvarpest is. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás.
6: Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged szívében. Most itt a ritka alkalom.
7: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméteres földszinti ingatlanát a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
6: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu.
8: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
9: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
10: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
11: Dől ki a meleg az ablakon és a falakon. Állíts meg a pénznyelőt. Szigetelj még a tél előtt. Mert a legolcsóbb energia az, amit el sem használsz. Födémre, homlokzatra, tetőre, isover, rockwool és karbolent hőszigetelést választva biztosra mész. Keresd minket a legközelebbi áruházunkban. Az Újház Bodrogi Szegeden és Hódmezővásárhelyen is két helyen áll a rendelkezésedre. www.ujhazbodrogi.hu.
2: Ez reklám volt.
0: Itt van ismét pár gondolat az egészség megőrzés jegyében. A Kabai Patika szakemberei szerint a magas vérnyomás betegség kialakulásának egyik fő rizikó tényezője az elhízás. Ezért a megelőzésben nagyon fontos szerepe van az optimális testsúlyunk megőrzésének. Ebben a helyes étrend kialakítása mellett segítségünkre lehet a pörköletlen úgynevezett zöld kávé testsúlycsökkentő hatása is. Ezért a zöld kávé klorogénsav tartalma felelős, ami nem csak a pörkölés, de a kávéfőzés során is elbomlik. Emiatt fontos, hogy hideg kivonással készítsünk belőle kivonatot. Érdemes kipróbálni, jó egészséget!
2: Támogatta a V-Stream Visir Klinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.

0: Ahogy kiderült a 88 online zenei tesztjeiből, nagy szegedi kedvenc Grace Abrams dala, ez volt a That's So True most a munkaidőt közben, én pedig hoztam néhány programötletet, jó ötlet lehet akár velünk is tartani, ma este is jön a Klub 88 7 órától Timo és Robin zenélnek majd, illetve a Kutatók éjszakája rengeteg programmal vár, az STA is de legalább 500 programot kínál, de az Eli Alps is bejárható 17 órától, aztán péntek esti csillagászat a szegedi csillagvizsgálóban 7 órás jarajt, de várnak zenés programokra is a Bárkában 10 órától Timár zenére, a Dirty R&B a Tiszadokon vár, illetve a Blues Bell és a Borsodi Laciféle koncertek pedig a No Mail Today-ben 19.30-tól indulnak majd. Jó szórakozást a programokhoz!
1: Támogatta a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség, szórakozás!
0: Nem sokára pedig már az I Love Szeged játék indul, ma is 2 nyereményt ígér a játék, érdemes elküldeni a jelentkezésed teljes neveddel és a rádió szlogenével. Most szól a Stop the Wedding!

0: Is vagy rohangálós.
1: Hogy milyen napod lesz a melóban, azt nem tudjuk. De egy biztos, ha a 88-at hallgatod, kétszer ugyanazt a dalt nem fogod hallani. 9 és délután 5 között nincs ismétlés. Rádió 88. A változatosság is az életünk.

0: dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n.
2: Rádió 88.
0: Az életünk része.

0: Ez a 88, és hamarosan mondhatom azt is, hogy ez az I Love Szegedi játékunk, mert hogy indul a móka, páros mozijegyet lehet nyerni ma a belvárosi moziba, és a Trécserő kávézó és cukrászda páros meghívása is a tiéd lehet. 0630 299 88 88, küld el jelentkezésed, a teljes nevedet kell megírni, illetve a rádió szlogenét, és lehet, hogy pár percen belül nálad csörög majd a telefon. Játszunk egy gyorsat, és oda is tudom adni a kettő nyereményt, jelentkez tehát a 32 99 88 88-ra. Ma 19-20 fok lehet, hűvös az időjárás, szeles kint az idő, öltözzünk fel jól, jönnek a hírek.
1: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.
3: Végre sínre kerültünk a reggeli műsorral, Dani.
4: Gedzo, nekünk csengettek.
5: Jegyeket, bérleteket kérem.
1: Október 1-én a Gedzo meg a Dani élőben jelentkezik 6-tól 9-ig
6: az SKT Nosztalgia villamosáról.
5: A villamosperon mellett kérem vigyázzanak.
1: Most te kérhetsz a kalauztól. Keresd Nemes Rolit a Nosztalgia villamoson, és készítsetek közös szelfit, vagy játsz vele Rádió 88-as ajándékokért.
2: Október 1-én ne feledd a jegyeket, bérleteket.
1: És reggel bekapcsolni a Rádió 88-at.
2: A Gedzo meg a Dani támogatója a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
7: A méhek életét ismerheted meg holnap a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében. A méhek napján a méhészetről és a beporzók fontosságáról szóló előadások, játékos és ismeretterjesztő programok várják a kilátogatókat. A méhecskés, sárga-fekete csíkos ruhában vagy jelmezben érkezőknek meglepetés ajándékkal is kedveskednek. Német Anikó igazgató elmondta, a méheknek rendkívül fontos szerepük van a növények beporzásában, ezáltal az emberi táplálékként szolgáló termések érésében is.
8: Én már harmadjára várjuk azokat, akik szívesen megismerkednének a méhészkedéssel, megtudhatnák, hogy milyen egy méhész élete, hogyan nevelik föl a méhkirálynőt, és hogy hogyan készíthetünk olyan kertet, ahol a méhek is jól érzik magukat, és mi is az a propolis.
7: Ingyenesen látogatható rendezvényt szervez Szegeden a Komplex Labor október 1-én. Az október világszerte az emlőrák elleni küzdelem hónapja, ez alkalomból a Komplex Labor rózsaszín egészségnapján a résztvevők rövid szakmai előadást követően kötetlen beszélgetés során tehetik fel kérdéseiket a szakembereknek. A téma többek között kiterjed arra, miért fontos a korai felismerés, mikor javasolt mammográfia és mikor ultrahangvizsgálat, milyen tünetek esetén érdemes szakemberhez fordulni, és hogyan érdemes felkészülni egy emlővizsgálatra. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció javasolt. Kivonták a forgalomból a Royal Orient márkájú bambuszrügyszelet, illetve bambuszrügycsík konzerveket. A Kínából származó bambuszrügyet tartalmazó konzervekben bisphenol A kioldódást mutattak ki. Az érintett termékekből egy holland forgalmazón keresztül magyar vállalkozásokhoz is szállítottak. A Nébi azt kéri, hogy akinél van a konzervből, az ne fogyassza el. És habár a születésnapjaink száma pontosan megmutatja a kronológiai korunkat, a szervezetünk tényleges állapotát és a szövetek elhasználódásának mértékét a biológiai életkorunk tükrözi. Koreai kutatók szerint a szem hátsó részének gyors és fájdalommentes vizsgálata a korábbiaknál sokkal pontosabb képet adhat a biológiai öregedés üteméről. Az új rendszer átlagosan mindössze 2,5-2,7 év hibahatárral tudta megbecsülni a vizsgálatban résztvevők tényleges életkorát. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Jó utat a 88-al, friss információk hallgatóinktól. Az 55-ösön kifelé a városból a reptér után, kint van a rendőri ellenőrzés, erről kaptunk információkat. Hogyha te is láttál valamit, van friss tudnivaló, amiről esetleg nem hallottál még nálunk, akkor oszd meg velünk a hírt és a többi közlekedővel is. 32 99 88 88 a számunk, ez hívható és SMS is küldhető rá. Köszönöm és jó utat kívánok!
2: Támogatta a Diego Szeged. Jó utat kívánnak a Diego-s fiúk!
0: Nem sokára már az I Love Szegedi játékunk indul, várom a jelentkezésed, a teljes neveddel és a rádió szlogenével kell. SMS-t írja 32 99 88 88-ra, páros mozi egy a belvárosi moziba és a Trécserő kávézó páros meghívása lehet a tiéd. Most pedig érkezik Taylor Swift!
9: 8.

0: Armand van Helden és a My My My itt a 88-ban. Most pedig jön az I Love Szeged játékunk.
1: Itt az I Love Szeged játék a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: A mai játékosunk
0: Margit van velem itt a vonalban. Szia, szia, köszöntelek a játékban.
3: Ja.
0: Hát hogy bírod ezt a hűvösebb időjárást? Jól esik a nagy nyári melegek után? Én nekem ez pont ma jutott eszembe.
3: Igen, pont jó. Nagyon tökéletes időjárás.
0: Én is így vagyok vele, illetve tegnap nyitottam ablakot, volt egy kis eső legalábbis ott felénk, és olyan jól esett az az eső illat.
3: Igen, friss levegő. Igen, erre vágytunk.
0: Így van, így van. No, hát akkor frissen üdén kezdjünk neki a mai I Love Szeged játéknak is, én azt mondom. Mondom a három állítást, a végén pedig akkor megbeszéljük, hogy melyik a hamis. Na figyelj, mondom is az elsőt. Mely szerint? A Kárász utca központi része a Klauzál tér. A második állításom az, hogy a Dóm téren zenélő óra is található. A harmadik állításom pedig az, hogy a magyar edetér másik közismert neve a kráter. Melyik lehet szerinted a hamis?
3: Hát én azt gondolom, hogy a kráter, tehát ez a harmadik.
0: Bizonyám! Hát van olyan, hogy kráter, de nem ott a magyar edetér másik közismert neve, ugyebár a lófara, amire hivatalosan gondoltam. Igen. Szóval jól megjelölted ezt, gratulálok! Elvitted a kettő nyereményünket, páros mozi egy a belvárosi moziba és a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívása.
3: Nagyon köszönöm, szuper, nagyon köszönöm.
0: Nagyon-nagyon szívesen. Van valamilyen kedvenc filmed, hogyha már így mozi egyébként?
3: Nincs.
0: Na hát majd akkor majd most szerzel.
3: Igen.
0: Jól van. Örülök, hogy
3: nagyon köszönöm.
0: Együtt játszottunk, és annak is, hogy beszélhettünk. Küldünk majd minden infót nem sokára, jó?
3: Jó, köszönöm szépen.
0: Legyen szép napod. Szia, szia.
3: Mindenkinek minden jót. Szia.
1: I Love Szeged játék. Játsz velünk hétfőn is.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: Rádió 88. Az életünk része.

Itt a 88, egy gyors játékfelhívással érkeztem, ugyanis érkezik az Árkád Szeged hangvadászat 15 000 forintos Árkád utalványokért, hogy együtt tudjunk játszani és neked tudja megmutatni adásban a hangbejátszásunkat. Küldd el SMS-ben a játékszót 30 299 88 88, most pedig pörgetjük tovább a melót a Solvay-vel.

0: az valami megállíthatatlanul tör előre a zenei listákon, ráadásul magyar vonatkozása is van. Hugh Jolly, Mel Angel és a Moving to the Sun itt a Rádió 88-ban. Tiesto pedig itt lesz velünk nem sokára, érkezik majd a Kobát lopós zenéje. A Jackie Chan mindjárt. 88. Illetve a spanyol fickó, akinek mindig mosoly rá a szája, és ez a zenéjén is nagyon jól áttűt. Álvaro Soler és a La Libertad. Jön néhány hasznos tudnivaló, aztán pedig a dal elejétől a végéig a 88-ban.
1: Ezeket a hangokat már biztos ezerszer hallottad.
2: Csak akkor nem gondoltad, hogy egyszer pénzt fognak érni.
1: Indul az Árkád hang.

0: 25. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át
1: több mint 1 millió forint értékű nyereményekért.
0: Részletek a radio88.hu-n.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
3: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
1: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
4: Hódmezővásárhely újra felkerült egy rangos térképre. A közönség szavazata alapján a Pepperoni Pizzeria és Biliárdbár nyerte a 2026-os Elefánt nagy díjat Kelet-Magyarország legjobb bárja kategóriájában. Hogy mit is jelent ez a valóságban? Éld át te is! Ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg. Pepperoni. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
5: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
6: Szeptember 26-án vár az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A borszűrő Szent Mihály és iparosok napján próbáld ki a szőlőpréselést, kóstolj friss mustot, bújj régi korok viseletébe és élvezd a mesterségek bemutatóit, gyermekprogramokat, játszóházat és táncházat. Borszűrő Szent Mihály és iparosok napja szeptember 26. További információk a www.opusztaszer.hu oldalon.
1: Ez reklám volt.
7: Ma este 10 órától a Bárkában Tímár zenél, a Dirty R&B pedig a Tiszadokon vár, este 11 órási a kezdés. After Dark Tech House Party a Sander Clubban este 11 órától indul majd a party, illetve itt van Balástyán a 26. Balástyai Falunapok, délután 4 órától már indul a fesztiválfutás, de lesz majd Kocsis Tibor fellépés, illetve DJ Tony is szolgáltatja a talpalávalót. Jó szórakozást kívánok a mai program lehetőségekhez!
1: Támogatta a mindennapi vitamin forrásod lelőhelye, a Vitamin Szalon.
7: És ha nyernél 15.000 forint értékű Árkád vásárlási utalványt, akkor küld el most a játékszót SMS-ben, és lehet, hogy nem sokára csörög majd a telefon. Itt van Álvaro Soler.

0: Ryan Smith és Neil Horan közös, ez volt a Drive Safe itt a 88-ban, ahol már is játszunk, érkezik az Árkád hangvadászat.
1: Indul az Árkád hangvadászat a Rádió 88-ban.
0: Bizony, indul a hangvadász játékunk, a telefonvonal túlvégén pedig Imrét csíptem már el, hogyha minden igaz, és játszana is velünk. Szia!
2: Igen.
0: Nagyon szuper! Árkád Szeged játék kapcsán elérhető vagy egy következő pár másodpercre, percre?
2: Persze.
0: Oké, és na hát ugye arról van szó, hogy az Árkád hangkereső játéka miatt hívtalak fel, a hangvadász játéka miatt 15 000 forintos Árkád utalványt zsebelhetsz be, hogyha megmondod nekem, hogy a hangbejátszás az épületen belül nagyjából honnan hallott szódhat, illetve hogy mi ez pontosan, hogyha valamelyiket megnevezed, akkor oda is tudom adni a 15 000 forintos vásárlási utalványt. Hogyha benne vagy és felkészültél, és olyan körülötted a hangi környezet, akkor én ezt meg is mutatnám. Mit szólsz hozzá?
2: Ó, rendben, kész vagyok.
0: Oké, na figyelj, akkor a telefont maxira, és akkor játszom is a hangerőt. Ez lesz a, vagyis a hangot. Ez lesz a mai. Na, mire hasonlított ez szerinted?
2: Hát... Én azt mondanám, hogy olyan, mint a pohárba jég csörögne.
0: Tökéletesen igazad van, mert hogy ez volt az. Gratulálok! Hát ezt így elsőre jól be is húztad. Tiéd a 15 000 forintos Árkád utalvány. Gratula!
2: Köszönöm szépen.
0: Na hát ilyen egyszerűen se nyertél még szerintem ennyi Árkád utalványt, ha jól gondolom.
2: Hát nem igazán.
0: Na hát akkor ezt is behúztuk mára. Örülök, hogy játszottál velünk.
2: Köszönöm.
0: És hogy sikerült elérjelek. Az átvétellel kapcsolatos tudnivalókat pedig küldjük majd mindenképpen, jó?
2: Rendben, köszönöm szépen.
0: Köszi szépen, szép napot, jó utat, szia-szia.
2: Szép napot, kellemes hétvégét, szia-szia.
0: Neked is, ciao.

Tele vagyunk Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban. Rádió 88. Szeged kedvenc zenéi.

0: Veled a 88, és veled vannak a Rádió 88 zenei tesztjei is. Hétről hétre a radio88.hu per zene oldalra ellátogatva ezt kitöltve most nyerhetsz is páros jegyet a Rádió 88 exkluzív brunchjára szeptember 28-ára. Ha ott lennél velünk, akkor érdemes kitölteni a tesztet, majd pedig jelentkezni erre. És egyébként is megéri kitölteni a tesztet, mert szuper jó zenéket tudunk így együtt hallgatni. Egy friss újdonság gyakorlatilag ma jelent meg. A következő óra első felében érkezik, majd érdemes a 88-al maradnod, és érdemes jól felöltözni ma, ugyanis mindössze 19-20 fok lesz a mai csúcs. Így készülj, jönnek a friss hírek!
1: Támogatta a Tél Klíma, a Daikin Klíma berendezések és hőszivattyúk szegedi forgalmazója.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
3: Támogatja az Input csoport.
2: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
3: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőségképp.

0: Megépítették Új Szeged első közösségi komposztálóját a Vedres utcában. Ezzel együtt már összesen 7 ilyen tároló van Szegeden. Ezáltal nem csak a zöld hulladékot lehet helyben feldolgozni, de közösséget is teremt az Ökotengely Egyesület tapasztalatai szerint. Herceg Rihárd, a komposztfutár projekt önkéntes koordinátora elmondta, a komposztba szinte minden zöldséget és gyümölcsöt bele lehet dobni.
1: Arra szoktunk figyelmeztetni, hogy sült főtételek, tehát mondjuk ami zsíros, olajos, az már ne kerüljön bele, de egyébként ami nyers zöldség, gyümölcs, az nyugodtan mehet bele, emellett kávézat is akár, tehát tulajdonképpen kevés olyan dolog van, ami nem előnyös.
0: Már 118 éve járnak villamosok Szeged utcáin. A jeles évforduló alkalmából a Szegedi Közlekedési Kft. Különleges fotóalbummal készül, amelyhez most a szegediek segítségét is kéri. Arra biztatja az utazókat, hogy osszák meg saját különleges villamosos fotójukat. A beküldött fényképekből online galériát készítenek, így közösen lehet felidézni a szegedi villamos közlekedés múltját, jelenét és emlékezetes pillanatait. További részleteket a társaság honlapján olvashatsz. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentése szerint a főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A pályázatok már elérhetők a közszolgálás portálon. A pályázatok benyújtására október 15-én éjfélig van lehetőség. Az új rendszerben a centrumok vezetése és az ehhez kapcsolódó szakmai működés és gazdálkodás felelősség a főigazgatóknál összpontosul majd. És végül október 1-én startolhat el a világűr felé a Google hűtőszekrény méretű műholdja, ami egy egyszerveres adatközpontot működtet majd a Föld körül. A Google szakemberei jelenleg az utolsó teszteket végzik a prototípus műholdon, amit október 1-én indítanak útnak a SpaceX-el. A tervek szerint akár 6 évig is pályán maradhat, míg végül elég majd a légkörben. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Jó utat a 88-al, hogyha láttál valamit, amiről érdemes beszámolnunk, akkor szólj nekünk arról. A 30-299-88-88 a csörgetve, de SMS is jöhet természetesen erre a számra. Még mindig dolgoznak kifelé a városból a Sándorfalvi úton, de érdemes Újszegeden is figyelni a Bérkert utcában, de a Derkovics fasoron is például, illetve elindultak a munkálatok most már egy ideje a József Attila Sugárút belső szervíz útján is, majd csóvatosan. Jó utat!
2: Támogatta a Szegedi Osan Áruház, a spórolás szakértője.
3: Van nálam egy friss, ropogós megjelenés, egy dal, ami ma gördült le a zenei futószalagról. Nem sokára ez érkezik a nap legmenőbb dalaként, érdemes hangerőt tekerni a 88-ra. Elton John és Britney Spears kezdik az órát. Ez már a Hold Me Closer, itt a Hello Szegedben. 8-ban.

vagyunk Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban. Rádió 88. Szeged

0: Rádió 88, az életünk része, hozom a mai nap legmenőbb dalát, és szó szerint a mai napi, mert hogy egy friss, ropogós, mai megjelenésről van szó. Taylor Swift vadonatúj dalát mutatjuk be most itt a 88-ban, a Patient Zero-t, ami már a megjelenés előtt akkora nagy hype-al és találgatással jelent meg, hogy Redditen külön beszélgetést is létrehoztak a rajongók, ahol azt fejtegették, vajon mire készült Taylor Swift, és mit jelenthetnek a különböző jelek, mert hogy egy titokzatos visszaszámlálással vezette fel az énekesnő a dalt, előtte pedig az Instagram fiókjának biójában is nullákra cserélte az óbetűket. A Patient Zero, a The Life of a Showgirl, vagyis a legújabb album a részeként jelent meg, és már most nagy a hype körülötte. Dakota Johnson és Colin Farrell is szerepelnek a dalhoz készült videóban, amit maga Taylor Swift rendezett. A teljes klip pedig vasárnap egyébként, majd egy gálán debütál, az MTV Video Music Awards gálán méghozzá, tehát egy nagyon friss, ropogós megjelenésről van szó. Első kézből itt a 88-ban Taylor Swift, Patient Zero.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A

0: Egy dal, amiről ugyancsak elmondták hallgatóink a véleményüket, Becky G és a Sávarrit 88-ban, és mennyien zenénk van még, atya világ. 8 órán keresztül munkaidő közben nem is ismételjük ezeket, egy dal csak egyszer csendül fel nálunk, így például érdemes lesz kitekerni a hangerőt majd Kyle Minogue zenéjére is. 88. Ez lesz a Can't Get You Out of My Head, illetve itt lesz majd Selena Gomez is velünk. Az első sikerei közül az egyik, a Love You Like a Love Song folytatja azonnal a zenei sort itt a Rádió 88-ban.
1: Szeged legexkluzívabb bráncsa a város felett a Dóm tornyában. Hát ez tényleg mindennek a teteje. Finom falatok, meglepetések és különleges kilátás a városra szeptember 28-án a Rádió 88-al. Ezt az élményt megvenni nem lehet, csak megnyerni. Csak megnyerni. Hallgasd a Rádió 88-at, játsz velünk, és legyél része Szeged legjobb hétfőjének. Rádió 88, exkluzív brunch, szeptember 28-án élőben a Hello Szegedben, a Dóm tornyából.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
4: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
5: 130 éves lett az Anna fürdő. Ebből az alkalomból szeptember 26-án szombaton kiegészítő programokkal és egy izgalmas kiállítással vágyuk vendégeinket. Egy belépő, számos élmény. Ünnepelj te is egy megújult klasszikussal. A 130 éves Anna fürdővel a belváros szépében.
6: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most pénteken a színpadon az Ótvarpest is. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
2: Mozognom kellene, de drága, fizetős a parkoló, és feszengenék is.
3: A házgyümben biztosan nem. Modern, tiszta környezet, ingyenes parkolás és szuper csoportos órák várnak.
2: És a segítség kell?
3: Segítőkész csapatunk végig melletted áll, igazán otthon érezheted magad.
4: Házgyüm & Fitness Szeged, Szabadkai út 9/B. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
5: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világkörüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban. Jegyek broadway.hu. Október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban a Harlem Globetrotters.
6: Építkezik, felújít, a Horváth Szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepeslemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvátszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
7: Ez reklám volt. Ingatlan percek a Rádió 88-ban.
8: A Rögpalota környéke, a Dugonis tér és Szeged belvárosának központi része évek óta a város egyik legkeresettebb ingatlan piaci területe a szakemberek szerint. A kiváló elhelyezkedés, a történelmi belvárosi környezet, valamint a közeli szolgáltatások és kulturális intézmények miatt sokan keresnek itt lakást, saját célra is befektetésként egyaránt. A környék népszerűsége hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanok értéke hosszú távon is stabil tudjon maradni, miközben a korlátozott kínálat miatt a négyzetméter árak jellemzően meghaladják a szegedi átlagot.
7: Támogatta az Ár.

összekötöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Semmi ismétlés. Rádió 88, az életünk része.

a 88, hoztam néhány program lehetőséget, hogyha ma nem lenne időd a kikapcsolódásra, sok a dolog, akkor a hétvégén remélem, hogy lesz. Nézzük a szombati program lehetőségeket. A Bárkában este 10 órától a Klub 88 egyik DJ-je Kincses zenél majd például, de egy másik DJ-nk Damien is elcsíphető a városban, a Jati Klubban este 11 órától az International Top Hits partin várnak majd vele. A Tiszadok szezonzáró bulit tart este 11 órától holnap, illetve érkezik majd a Field Bass, Drum and Bassból és a Thunder Clubban este 10 órától, illetve várnak a La Traviata operára. A Nagy Színházban 19 órás ugyancsak a Rajt az átváltozások, a Kis Színház programjában pedig holnap 15 órától szerepel. Jó szórakozást kívánok a szombati programokhoz! Ezennel én pedig már a búcsúzom, a Hello Szeged a végéhez ért, én szuper jó hétvégét kívánok és szuper jó délutánt még a 88-al. A mikrofonba Bürgés Dávid szólt, minden jót!

0: melyik az a dal, amit sosem unsz meg?
1: Itt az életünk zenéi, online zenei teszt a Rádió 88.hu.
0: Rádió 88, az életünk része.

0: Köszönjük együtt a délutánra, és természetesen már a hétvégére is. Köszöntelek, Bálint K. Gergő vagyok. A Lottika Mixer a következő két óra programja itt a Rádió 88-ban, érintve például majd többször is Fortuna aktuális tartózkodási helyét, hiszen a játékok sem maradnak majd ki a délutánból. Ami pedig az időjárást illeti, várnunk kell még arra, hogy a nap előbújjon. Ahogy azonban haladunk a hétvége felé, erre egyre nagyobb valószínűséggel számíthatunk majd. Viszont változékony idő várható szombaton és vasárnap is, legfeljebb 22 fokkal, és a ma délután még szelesnek ígérkezhet. Jönnek a híreink, utána pedig Félix Jén és Jasmine Thompson közöse vár.
1: Támogatta az Expert, a háztartási műszaki cikkek specialistája.
2: Ez a Lottika Mixer.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Három után kivezet.
1: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
2: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
1: Szóval, három után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint K. Gergő.

0: A méhek életét ismerheted meg holnap a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében. A méhek napján a méhészetről és a beporzók fontosságáról szóló előadások, játékos és ismeretterjesztő programok várják a kilátogatókat. A méhecskés, sárga-fekete csíkos ruhában vagy jelmezben érkezőknek meglepetés ajándékkal is kedveskednek. Német Anikó igazgató elmondta, a méheknek rendkívül fontos szerepük van a növények beporzásában, ezáltal az emberi táplálékként szolgáló termések érésében is.
1: Én már harmadjára várjuk azokat, akik szívesen megismerkednének a méhészkedéssel, megtudhatnák, hogy milyen egy méhész élete, hogyan nevelik föl a méhkirálynőt, és hogy hogyan készíthetünk olyan kertet, ahol a méhek is jól érzik magukat, és mi is az a propolis.
0: Megújult a vérellátó, és teljessé vált a radiológiai eszközpark az STS szakdoktor Bugyi István Szentesi Multidisciplináris Centrumban. A csaknem 45,5 millió forintból kívül belül korszerűsített modern környezetet biztosító vérellátó egység átadása mellett egy új csúcskategóriás digitális röntgenberendezés is munkába állt. Ezzel mostanra teljessé vált az intézmény radiológiai diagnosztikai eszközparkjának megújítása is, jelentősen emelve a térség betegellátásának színvonalát. Felmérést végez az adóhivatal az e-ÁFA digitális ÁFA bevallási rendszert használók, könyvelők, adótanácsadók, továbbá szoftverfejlesztők körében. Az adóhivatal az e-ÁFA széleskörű használatát célozza meg, ezért felméri, milyen tapasztalataik vannak a rendszert már jól ismerőknek. A NAV honlapján érhetők el a kérdőívek, amelyek kitöltése pár percet vesz igénybe. A válaszokat október 1-ig várják. És végül tavaly tért vissza teljes erőbedobással a 2000-es évek ikonikus brit lánybandája, a Sugar Babes, most pedig a visszatérő albumukat is bejelentették. A korong nemes egyszerűséggel a Sugar Babes címet kapta, és jövő február 12-én kerül a streaming platformokra. A bejelentéssel pedig a felvezető kislemez, a Ghost is megérkezett, ami mintha csak pont Halloweenre készült volna. Az új albumon egyébként összesen 12 track kap helyet, köztük az eddig megjelent dalok, a Jungle, a Vicc és a Súk is. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Jelenleg a Kiskörút, ami forgalmasabb egy szakaszán, illetve számíthatunk arra is, hogy a Nagykörúton, a Mars tér környékén valamelyest élénkebb a forgalom, jelentősebb torlódásról azonban nem kaptunk információt. Irány a hétvége tehát, akár hogyha távolabb is jár Szegedtől, de van a szegediek számára fontos közlekedési információd, írd meg SMS-ben, vagy mondd el a 06 32 99 88 88-on.
2: Támogatta a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség, szórakozás.
3: Kiváló feldolgozást készített karrierje elején Jasmine Thompson, Felix Jennel. Ides továbbnak már 12 éve, hogy az Én Nobody a Sekeken sikerrel készült általuk. Most ezt hallgatjuk a délután nyitányaként, aztán jön a Glass Animals is.

Itt volt Doja Cat, Lisa, valamint Ray, imádnivaló hármasa, a Lottika Mixerben a 88-ban, mindjárt 1:42, és mindjárt itt van arra is a lehetőség, hogy a páros meghívást elnyerd az exkluzív bráncsunkra, hiszen hétfőn rendezünk a Dómtéren. Egész szép kilátásokkal, a szó legszorosabb és átvitt értelmében is egyébként egy jól eső bráncsot, amihonnan egyébként majd élőben jelentkezik a Hello Szeged című műsorunk is. Szóval ebből a nagyon szegediségből és ebből a nagyon látványvilágból és ebből az alacsonyabb légnyomásból, révén, hogy magasabban leszünk majd, igyekszünk adásban is minél többet átadni. Nem sokára jön majd a játékkérdés, és azért a délután tartogat itt több ilyen bráncs meghívást, és persze az Árkád Szeged hangvadász játékát is. Úgyhogy érdemes a 88-szal történni. A hétvége kicsit előrehozott, és korai, de első pillanatait is, mert ez már hétvége azért a javából. Ha ezt még nem hinnénk el, akkor gyors, csípjük meg mondjuk valahol az alkarunkat, és a Material Lover-t hallgatva pedig adjuk át magunkat, tehát a hétvége életérzésnek főként így, hogy ez az utolsó idén szeptemberben a 88-at hallgatva.

időben nincs duplázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. Csak egyszer szól. 8 óra, 0 ismétlés. Rádió 88.

0: Itt a Lottika Mixer a Rádió 88-ban, és akkor játékra fel, most már talán ennek éppen itt van az ideje, és hogyha ezzel egyetértesz, akkor érdemes most itt a 88-ban SMS-ben küldeni egy helyes tippet. Melyik városban létezett a Notre Dame-i toronyőr? Ez a nagyon könnyed kérdés merült most fel így péntek délután, és a Dóm Látogatóközpont, valamint a 88 közös páros meghívása vár az exkluzív bráncsunkra, amit szeptember 28-án hétfőn délelőtt tartunk majd, és egy nagyon szerencsés 88 hallgató most páros meghívást nyerhet. Nézzünk azért két tippet a városok terén. Az A válasz lehetőség Brüsszel, a B válasz lehetőség Párizs. A 0632998888-ra küld el tipped SMS-ben, és még ebben az órában megtudjuk majd, hogy ki lesz a szerencsés nyertesünk. A várva várt újabb énekesünk pedig Shakira, akitől a Die Die mindjárt vár itt a 88-ban, és természetesen Szeged kedvenc zenéi között hazai sikerek is megszólalnak még így. Például a Well Hello is hamarosan szót kér itt a Rádió 88-ban.
1: Napközben dolgozol. Mi is?
2: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
1: Mi történik Szegeden? Mi van a világban? Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi ismétlés nélkül, hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
2: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
1: a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A környezetet kizárva szeretnél lépcsőzni, futógépezni, súlyzózni? Nálunk egyedül is jól elleszel. Önálló edzésedhez 1500 négyzetméteren várunk a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
5: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
6: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
7: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
8: Pepperoni pizzéria és biliárdbár vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
9: Szeptember 25-én elvarázsolunk egy igazán igényes zenevilágába. Jön az AV Akusztik koncertje.
8: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
10: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
11: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
12: A nyári szárazság elintézte a pázsitot.
13: Ősszel könnyen helyre hozhatod.
12: A meleg talaj és a több eső miatt a fűgyökere gyorsabban erősödik, tavasszal pedig sokkal korábban zöldel majd a kerted. Spórolj és füvesíts most! Fűmagok az Újházbodrogiban már 1769 forint per kilogramtól. Újházbodrogi Hódmezővásárhelyen és Szegeden is két helyen. www.újházbodrogi.hu.
14: A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.
15: Ugyan már, Mónahalmon szeptemberben is mehet a csobbanás.
14: Ráadásul egy diákjeggyel ketten jöhetünk.
15: A családoknak pedig az első 500 családi jegy mellé 2000 forintos wellness kupon jár.
14: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
15: Szent Erzsébet Móralmi gyógyfürdő.
14: Hosszabbítsd meg a nyarat.
16: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
3: Ez reklám volt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Kutatók éjszakája számos helyszínen, így például a Lézer központban is, és hát gyakorlatilag lehet egy ilyen kutatók éjszakája orosz rulettet tartani kis túlzással akár az egyetemen is. Több mint 500 programot hirdettek meg, ezek között viszont van, ami már akár betelt vagy előre regisztrálós, tehát az egyetem oldalán érdemes előre tájékozódni. Az Agora dísztermében ma a Magyar Zombi című vígjáték látható 18 órától. A péntek este szokás szerint a csillagászat jegyében telik, ezúttal is a szegedi csillagvizsgálóban este 7 órási kezdéssel. Jön a Központi Hatalom búcsú turnéja, és a Nem ezért fizettem is itt lesz vendégként este 8-tól a Jatéban. A Dirty R&B pedig a Tiszadokkon a ma esti zenei program. Jó szórakozást ezekhez a zenés elfoglaltságokhoz is. Nálunk pedig most Shakira gondoskodik a jó dalokról. Jön a Burnaby-jal közös Die Die itt a 88-ban.
17: Támogatta a Premium Piac. Éléskamra Szeged

Én Pici Pónia zenget most itt a szegedi rádióhallgatóknak a 88-ban. Hát ez most már mindig ilyen külön bejelentés kap, úgy néz ki itt a héten, hogyha éppen kisütött a nap, itt Alsóvároson most ez a helyzet, úgyhogy ennek is örvendhetünk, és mindjárt például Akon és a Cardinal Official közösének is. Ismerős ugye a Notre Dame-i toronyőr, na de hogy melyik az a bizonyos város, ahol ő annak idején a történet szerint előfordult? Hát korántsem Brüsszel, viszont Párizs annál inkább. Teljesen egyértelműen. Nagyon sokan küldték ezt tippjükben. Köszönöm szépen a rengeteg üzenetet. A gép egy valakinek tudja most azt mondani, hogy megvan a páros brunch jegy az exkluzív hétfői eseményre a Dom tornyába. És most Attilának gratulálhatok, aki velünk tarthat majd tehát hétfő délelőtt. Lesz még lehetőség nyerni. Ott van ugye az online zenei tesztünk kitöltése is opcióként, ami szintén akár nyerhet brunch jegyet. Mellette pedig a Hello Szeged is a rendezvény kapcsán majd 9-től délután egyik szól a helyszínről, úgyhogy ilyen módon is részese lehetsz az eseményeknek. Hát gratulálok még egyszer! A Dangerous-szel folytatódik a Lottika Mixer.

0: Rádió 88-ban ez a Lottika Mixer, és mindjárt egy újabb óra vár ránk. Bálint K. Gergő vagyok. Reméljük, hogy az időjárás pedig tisztában van azzal, hogy szombat-vasárnap kimozdulnánk, valószínűleg szívesen. Nos, 23 fokos csúcsra számíthatunk mindkét nap, úgyhogy elvileg eljutott oda föntre az információ. Némi felhőre azért számíthatunk, viszont jelentősebb csapadék nem valószínű, és jövő hét elején is marad ez a kifejezetten kellemes idő, hogyha lenne valamilyen őszközepi szabink esetleg mostanában kilátásban. Ez, amit tudunk az időjárásról, a folytatásról pedig az például, hogy Tame Impalától mindjárt itt a Dracula a 88-ban a híreket követve.
1: Támogatta az SSI Home Design. Lakberendezés felső fokon.
2: Ez a Lottika Mixer.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
3: Micsoda?
2: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
2: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
1: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
2: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda.
4: Mintegy 600 házi állat ivartalanítását támogatja a Szegedi Orpheus Állatvédő Egyesület. Mivel Magyarországon sokkal több állatot szaporítanak, mint amennyi a felelős gazda, így a kóborrá váló kutyák, macskák száma nem csökken. Ezért fontos az udvaron vagy szabadban tartott házi kedvencek szaporodásának megakadályozása. Seres Zoltán, az egyesület vezetője kiemelte, hogy a felelős tartás mindig a gazda feladata.
5: Nyilván az állatvédő szervezet célja, hogy egyre kevesebb legyen a fölösleges szaporulat, kevesebb legyen a rosszul tartott állat, illetve az utcára kidobott megunt házi kedvenc, csak mindenki saját állatáért felelős, a házi kedvencek önálló életre képtelenek, a megoldás, illetve a felelős tartás az mindig a gazdának a feladata.
4: Továbbra is a MÁV személyszállítási ZRT üzemelteti a szegedi autóbusz hálózatot, miután eredménytelen volt a szolgáltatásra kiírt közbeszerzés. Döntött a szegedi közgyűlés. A pályázók végleges ajánlatai meghaladták az önkormányzat által meghatározott évi 5 milliárd forintos keretet, ezért a város közvetlenül bízza meg a MÁV-ot. A közgyűlés arról is döntött, hogy 2029-es indulással újabb közbeszerzést írnak ki a busz közlekedésre. Újabb két hónappal meghosszabbították a Szülő utcai Javító Intézet volt főigazgatójának és társának letartóztatását. A végzés azonban a védői fellebbezések miatt még nem végleges. Juhász Péter Pált és élettársát tavaly májusban tartóztatták le, azóta állnak a legsúlyosabb kényszerintézkedés hatálya alatt. És ugyanúgy rákkeltő az alkohol, mint a dohányzás. Egy vizsgálat szerint az elmúlt 30 évben megduplázódott az alkoholhoz köthető rákos halálesetek száma. Már napi egy ital is jelentősen megnövelheti a daganatok kialakulásának kockázatát. Nem létezik egészséges alkoholfogyasztás, ez alól sem a vörösbor, sem a gyógynövényeket vagy gyümölcsöt tartalmazó italok sem kivételek. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Közlekedési információk egész délután és hétvégén is jól jönnek itt a 88-ban. Így ha zajlik körülötted valami olyan történés, ami érinti az arra haladókat, akkor oszd meg velünk akár Messenger üzenetben is. A város forgalmi térképét nézve pedig a péntek délutáni eloszlás, azt mondhatjuk, egész jó, hiszen számottevő torlódás nincs most például a hídjainkon, a Kossuth-Lajos-sugár út forgalmas egyébként még a Nagykörút előtti szakaszon, a Somogyi utcán most sem olyan gyors a tempó, és az Algyői út ezúttal sem ússza meg, úgy néz ki, a délutáni dugót, így aztán számíthatnak erre azok, akik a körtöltés irányába haladnak, tehát a 47-es felől. Vigyázz magadra!
1: Támogatta a B99 autó. LED világítás és autóápolás szakértelemmel.
0: Lassan visszavonulóban a Vérszívók, bár nemrég itt a rádióban is sikerült betalálnom egy eléggé telt darabot, úgyhogy megvan az egyedi festés. Na de, hogyha már ősz, akkor jönnek az ijeszgetős időszakok, és például a drakulák is most, hogyha tényleg

0: A legédesebben csilingelő női vokálnak mondanám, amit most Carrie Hilsontól hallhattunk. Persze ebben azért a stúdió technikusnak is volt némi szerepe. Timbalandet pedig hallottuk ugye idén nyáron, úgyhogy ő most nem okozott nagy meglepetést. Itt volt a The Way I Are, hallottik a mixerben a 88-ban, és hát szépen sorjában Balástyán falu és zöldség, valamint virágfesztivál a kínálatban. A fesztivál futás egyébként 16 órakor kezdődik ma Balástyán, rátérve a programokra. Kocsis Tibor, valamint DJ Tony is ott lesz majd a mai estén a színpadon, de lesz Latin Show majdnem sokkal fél hét előtt a balástyai programok sorában. After Dark Tech House Thunder Clubban ma este 11 körül indul majd ott a zenebona, és a nem létező nyers is koncerted ad 20 órától a Rakpart 62-n, az előző zenekar egyébként a Rossz Passz lesz majd, ti már a Bárkában, és meg annyi program várja ezúttal is a Kutatók éjszakájának érdeklődőit a városban. A terep most Pinké, és ezúttal a kislányát is énekelteti nekünk itt a 88-ban.
1: Támogatta a Horváth Szekker, a Bádogos termékek boltja.

0: Jó hangulatban, jó lendülettel telt a Loud Luxury-vel az idő, most itt a Lottika Mixerben a 88-ban. Hallgassuk együtt a Clean Bandit korábbi sikerét, amit Zara Larsonnal közösen készítettek rögtön.
1: Ezeket a hangokat már biztos ezerszer hallottad.
2: Csak akkor nem gondoltad, hogy egyszer pénzt fognak érni.
1: Indul az árkád hangvadászat a

0: 25. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át
1: több mint 1 millió forint értékű nyereményekért.
0: Részletek a radio88.hu-n.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
3: Beleférsz az első 15-be. Csoportos óráink az igényeidre szabva. Ha kell, felpörgetünk, keményen megdolgozunk, testileg lefárasztunk. Ha kell, ellazítunk, lenyújtunk, lelkileg feltöltünk. Csoportos edzéseinkkel várunk a Fit World-ben. Szeged belvárosában a Dózsa György út 12 szám alatt.
4: 130 éves lett az Anna fürdő. Ebből az alkalomból szeptember 26-án szombaton kiegészítő programokkal és egy izgalmas kiállítással vágyuk vendégeinket. Egy belépő, számos élmény. Ünnepelj te is egy megújult klasszikussal. A 130 éves Anna fürdővel a belváros szívében.
5: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza automosó.
6: Klíma, hőszivattyú, persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
7: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
8: Egészség gyorsan, egyszerűen szakértőktől. Pingvin Patika. Pingvin Patika. Tudjuk, mire van szüksége.
9: Ön hány éves? Most érdemes elárulnia, mert a GG Dent fogászatnál új pácienseink annyi százalék kedvezményt kapnak a fogkő eltávolítás árából, ahány évesek. Kérjen időpontot még ma. GG Dent fogászat, Szeged, Főfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
10: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os Aiva Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862 000 forintért. Ne bízza a véletlenre a komfortot. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
11: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
12: Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged szívében.
13: Most itt a ritka alkalom.
14: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméteres földszinti ingatlanát a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
15: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu.
16: Vedd ezt fel, milyen egy nemzetközi általános iskola Szegeden. Az IPS Szegedi Nemzetközi Általános Iskola vár egy iskola bemutató beszélgetésre október 7-én szerdán 17 órakor a Lidicei téren. További információ és regisztráció www.szegedips.com.
1: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
17: Plusz kilók nem sok élményt okozhatnak viselőiknek, viszont például a zöld kávé testsúly csökkentő hatásáról is beszélnek a Kabai Patika szakemberei. A zöld kávé klorogénsav tartalma felelős, ami nem csak a pörkölés, de a kávéfőzés során is elbomlik, emiatt fontos, hogy hideg kivonással készítsünk belőle kivonatot, és hogyha szeretnénk ezt a test súlycsökkentő hatást elérni, akkor legalább 4 hétig célszerű napi 1,5-3 g zöld kávéval felhasználásával készített hideg kivonatot fogyasztani. Továbbá a klorogénsav mérsékli a cukor felszívódását a bélből, így a fogyasztás a cukorbetegség esetén is kedvező lehet.
1: Támogatta az UE.hu online patika. Zöld út az egészséghez.

nézést most ezért a kijelentésed, de hogy ugye korlátlan az Isten nyila. Tudjuk mindannyian, hogy mire gondolok, akik valaha is voltunk egyébként egy-egy görbe éjszakán a Dóm tér környékén. Itt a Rádió 88-ban pedig most belőjük a legügyesebb fülszerveinket, az is a hallószerveinket, hiszen jön az Árkád Szeged hangvadász játéka. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogyha most elküldöd a játék szót SMS üzenetben, és a neved a 0632998888-ra, és szerencsével jársz, akkor hívlak nem sokára, meghallgatunk együtt egy valamilyen zajt, hangbejátszást, hangeffektet, és hogyha meg tudod mondani, hogy ez az Árkádban fellehető hangok közül vajon éppen mi lehet, akkor 15.000 forint értékű utalványt lehet nyerni. Ez a belépő most, tehát egy SMS üzenet. Írd meg, hogy játék és a neved a 0632998888-ra, miközben Tate McRae vagy éppen Jason Derulo is. Mind-mind azért topzódok már itt a stúdióajtóban, hogy egy jó kis zenét hozzanak nekünk így a délutánban 88-ban.

0: Micsoda hangterjedelemben tud énekelni Shawn Mendes ő dalolt.
1: Indul az Árkád hangvadászat a Rádió 88-ban.
0: Joggal vagyunk különösen érzékenyek a különböző frekvenciákra, zajokra, zörejekre, hiszen itt a Rádió 88-ban ezekben a napokban akár 15 ezer forint értékű Árkád Szeged vásárlási utalványt is nyerhet. Egy-egy hanghelyes beazonosítása, vártam nagyon a jelentkezéseket SMS üzenetben. Úgy tűnik ez ma az Attilák napja itt délután a 88-ban, hiszen az újabb játékosunk is Attila egyébként. De először is meg kell esketnem téged azzal kapcsolatban, hogy még nem nyertél ezen a játékunkon Árkád Szeged vásárlási utalványt. Ugye nem, kedves Attila, csak felej a kérdésre.
2: Nem nyertem még.
0: Jó, hát akkor ezt a szomorúságot mindjárt valami boldogság válthatja föl. Első körben 15 ezer forint értékű nyereményért kérdezem tőled, hogy vajon mi lehet ez a hang? Figyelj, mutatom már is. Tippelj egy határozottat.
2: Lépcsőn messze valaki?
0: Lehetne akár az is. De ez valami picit más dolog. Annyiban azonban segítek neked, hogy ezeket a dolgokat azért sajnos előbb-utóbb valakinek tisztába is kell tennie, de hallgassuk meg újra, hogy mik lehetnek ezek, és akkor hát ha 10 000 forintért biztos tippel tudsz szolgálni. Igen, ezek konyha eszközök, Biza, úgyhogy el tudom fogadni a válaszodat, és mellé azzal a jó hírrel szolgálhatok, hogy megvan a 10 000 forint Árkád Szeged vásárlási utalvány.
2: Köszönöm szépen.
0: Remélem, hogy így most már a hétvége igazán jó lesz. Hallom, most már a hangszíned is változott, úgyhogy hív bármikor, hogyha kalibrálni kell újra a hangodat, és akkor megoldjuk. Használd egészséggel az utalványokat majd.
2: Köszönöm szépen.
0: Játszva ilyen egyszerűen lehet nyerni nálunk itt a 88-ban. Azért itt ugye most kicsúszant egy 5000 forintos Árkád Szeged utalvány, és hagyd mondjam el azért azt az apró részletet, hogy majd a játéksorozat legvégén a megmaradt utalványokért szintén lesz egy nemes küldetés. Ennek a részleteit most még nem tudom elárulni, de az újabb 15 ezernyi utalvánnyal jövök még majd ma délután, úgyhogy tarts a Lottik a mixerrel, vagy éppen majd a Lucky Let's Go-val. Hiszen itt az ideje ennek is, na meg hogy egy kicsit szugeráljuk még az időjárás, hogy minél több napsütést hozzon nekünk a hétvége. Minden esély adott rá, na a szorványos felhősödés azért előfordulhat, de 23 fokos csúcsra számíthatunk majd szombaton és vasárnap is itt Szegeden. Ráadásul az esőtől sem kell tartani, legalábbis számottevő, jelentékeny eső eddigiek alapján nem valószínű. A hajnali értékek most már tényleg csak egy számjegyűek, viszont így például szombat hajnalban 7 fok körüli értékekre számíthatunk. Majd a 88-tól most a 3 órási hírekre, aztán a Coldplay is rázendít rögtön Szeged kedvenc zenének sorában.
3: Támogatta az mvstore.hu munkavédelmi szaküzlet és webshop. Dolgozz minőségben, biztonságban. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
4: Végre sínre kerültünk a reggeli műsorral, Dani.
5: Gedzó, nekünk csengettek.
4: Jegyeket, bérleteket kérem.
6: Október 1-én a Gedzó meg a Dani élőben jelentkezik 6-tól 9-ig.
7: Az SKT Nosztalgia villamosáról.
8: A villamosperon mellett kérem vigyázzanak.
6: Most te kérhetsz a kalausztól. Keresd Nemes Rolit a Nosztalgia villamoson, és készítsetek közös szelfit, vagy játsz vele Rádió 88-as ajándékokért.
3: Október 1-én ne feledd a jegyeket, bérleteket.
6: És reggel bekapcsolni a Rádió 88-at.
3: A Gedzó meg a Dani támogatója a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
9: Már teljesen körbevicajozható Ásotthalom. Elkészült ugyanis a Mórahalmot Ásotthalommal, illetve Ásotthalmot Szerbiával összekötő kerékpárút. Pap Renát a polgármester, amint egy 417 millió forintos fejlesztésről elmondta, hogy ezzel teljessé vált a bicikliút hálózat, amely bekapcsolta a települést a nemzetközi kerékpárút hálózatba.
10: Az elkészült kerékpárúttal Ásotthalom nagyközség most már teljes mértékben körbe kerékpározható, így bátran ajánljuk mind a kerékpárosok szerelmeseinek, mind pedig a kerékpár sport kedvelőinek, hogy kerékpározzanak Ásotthalom környékén, hiszen teljes mértékben biztonságos kerékpárúton tehetik ezt most már meg.
9: Döntött a közgyűlés, lehet festeni a panelházak alját. A falfestésekre a szegedi panelházak lakó közösségei pályázhatnak. Megválasztotta továbbá a közgyűlés a Somogyi Könyvtár új igazgatóját. Kocsárdi László a könyvtár jelenlegi osztályvezetője váltja a nyugdíjba vonuló Sikaláni Sánta Ildikót január 1-től. Emellett pedig egy bölcsöde vezetőnek és a József Attila általános iskola és szakképző iskola munkatársának is odaítélték a szociális munkadíjat. Szolnokon folytatja országjárását Magyar Péter. A miniszterelnök Facebook oldalán azt írta, hogy holnap a szolnoki Kossuth téren délután 4 órakor kezdődik a rendezvény. Magyar Péter augusztus 20-án a Tisza szigetek Margit szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásra indul. 15 városban, végül Budapesten tart fórumot. Az elmúlt 2 hétben Veszprémbe és Pécsre látogatott el. És összeházasodott Dave Cameron és Damiano Dávid. Az utódok sztárja és a Maneskin frontembere csütörtökön mondta ki egymásnak a boldogító igent Olaszországban, 3 évvel azután, hogy randizni kezdtek. A pár Toszkánában tartotta az esküvőt. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Remélem, nincs hiányérzeted a délutáni közlekedésben. Bár nekem például most már nagyon hiányzik a Sándorfalvi kihajtó ott az M43-ason a szegedi pihenőhely után. Remélem előbb vagy utóbb visszakapjuk, addig pedig az Algyői úton, ugye ennek is köszönhető, főként a délutáni órákban, az a számottevő kocsisor, amivel bizony ma is számolhatnak azok, akik a belváros felé indulnának a 47-es felől. Emellett több a kocsi a Somogyi utcán, és a Kossuth-Lajos sugár úton is élénkebb a forgalom jelenleg a Nagykörút előtti részén. Jó utat kívánok! Ha közlekedési híred van, akkor elküldheted Facebookon is Messenger üzenetben.
3: Támogatta a vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár.
0: Látjuk azokat a feltörekvő előadó művészeket, akik kicsit ilyen megalomán módon próbálják megtölteni a különböző koncerthelyszíneket, akár újra és újra, viszont a Coldplaynek ez már kisújból megy az utóbbi években, gyakorlatilag a világ bármely pontján. Tőlük a Higher Power jön.

0: hups, hups. Ajaj, hányféleképpen lehet még ezt kifejezni? Beyoncé sürgetős dala szólt most itt a Rádió 88-ban, a Lucky Let's Go-ban. Na csak semmi sietség, hiszen már péntek délután van, és hogyha hagyjuk magunkat átadni a hétvége programjainak, akkor például holnap már egy... igen, színvonalas opera műsorral, a La Traviatával is találkozhatunk a Nagy Színházban, ami egyébként este 7 órától szól majd a nagy érdeműnek. Aztán visszatér a Gin és Rum Gastro Fesztivál után ismét ide a városba DJ Kincses, akinek zenéit kívülről fújjuk, és a Bárkában áll majd a lemezjátszóhoz. Viszont akik szeretnek utolsóként is ott lenni mondjuk egy szezonzáró bulin, azt ebben a műfajban a Tiszadokon találhatják majd meg holnap este 11 órák, ugyanis búcsúzik erre a szezonra legalábbis a közönségétől majd a szabadtéri szórakozóhely. Ne feledkezzünk el arról, hogy a Balástyai Falunapok Zöldség és Virág Fesztivál is itt van a kínálatban, sorban egyébként a 26., ami holnap is várja majd a közönségét Balástyán. Itt a 88-ban pedig a Café 88 hétvége is elkísér majd 7 és 9 között. Brunner Krisztián hozza el nekünk az aktualitásokat helyi témák terén majd itt a 88-ban. Én pedig most a Habitset, Szeged kedvenc zenéi közül.
1: Támogatta az Intellómitra Kft. Legyen otthonod okosannak.

a Rádió 88-ban. Harry Styles, American Girls. Rádió 88, Szeged,

0: Harry Styles most éppen Amerika felé kacsingatott az elmúlt pár percben, vagy hát ugye az amerikai lányok felé, ami teljesen érthető, itt a 88-ban pedig mindjárt tiszta Amerika. Hiszen folytatódik Lil Nas X-el a zene folyamunk, ő igaz lehet picit más irányba kacsingat, de egy biztos, előttünk a ma délután még, és így, hogy végre valahára hétvége van, biztos vagyok benne, hogy a szegedi program kínálatból is mindjárt kiszúrunk magunknak valamit úgy, ahogy azt kell. Rögtön programajánló itt a 88-ban.
1: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
2: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
4: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
5: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
6: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: 0623-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most pénteken a színpadon az Ótvarpest is. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
2: Pörgés, élmények, menő szakmák és sztárfellépők várnak szeptember 26-án a 6. szakmafesztiválon a szegedi Dugonics téren. A pályaorientációs rendezvényen robotika, interaktív bemutatók, családi programok, táncház, játékok és rengeteg izgalmas program vár minden korosztályra. Várunk reggel 9 órától délután 15 óráig. Ismerd meg a szakmák világát a Szegedi Szakképzési Centrum 10 iskolájának közreműködésével. A színpadon Bennisso X Happy. Próbáld ki magad a különböző területeken, szerez új élményeket és fedezd fel, milyen lehetőségek várnak rád a jövőben. 6. szakmafesztivál, ahol a te jövőd is elkezdődhet.
3: Azt beszélik a városban, hogy a Domex teljesen padlón van. Nyugi, csak a padló árak. Most egyes közép- és padlószőnyegekre akár 40%, az akciós laminált padlókra pedig 30% kedvezményt kapsz. Ne várj heteket a szállításra. Óriási választék vár azonnal, készletről. Padlót fogtál, mi? Keresd az akciókat a Domexban, a Domexben. Szeged, Bakai Nándor utca 29.
4: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Dél-Klíma. www.délklíma.hu.
5: Szeptember 27-én 17. pacal párba és vásár tápén a Diófa vendéglőben. Füles pacal, velős gombás pacal, pacal soft banfőtt kakastaré. Idén is igazi különlegességeket kóstolhatnak a kilátogatók. A Diófa vendéglő 6, a Fasor vendéglő 4, még a pacal főzés koronázatlan királya Ásós Géza kétfajta pacallal készül erre a napra. A helyszínen 11 órától várjuk a vendégeinket. 7 órától főzőverseny, eredményhirdetés 15 órakor. Ne hagyd ki az év legnagyobb pacalpartiját!
6: Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged szívében. Most itt a ritka alkalom.
7: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméteres földszinti ingatlanát a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
6: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu.
8: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
9: Szeptember 26-án vár az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A borszűrő Szent Mihály és iparosok napján próbáld ki a szőlőpréselést, kóstolj friss mustot, bújj régi korok viseletébe és élvezd a mesterségek bemutatóit, gyermekprogramokat, játszóházat és táncházat. Borszűrő Szent Mihály és iparosok napja szeptember 26. További információk a www.opusztaszer.hu oldalon.
10: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
11: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: Elkezdődött 2-kor és egészen 5 óráig tart Bordányban, a Művelődési Házban a kiszállásos véradás a mai napon. Köszönjük mindenkinek, aki segítséget nyújtott. 17 órától minden eddiginél hosszabb és a kutatók által vezetett intézet bejárással várják az Eli Alps Lézer Kutatóközpontban, és rengeteg lehetőség a kutatók éjszakája eseményén, például az STS szervezésében is több száz programmal készülnek mára. A Magyar Zombi című vígjáték az Agora dísztermében 18 órakor kezdődik ma. Vár a Mesztelen Igazság című zenés vígjáték az IH rendezvényközpontban este 7-től, Bulik terén pedig például az Y, a Detox Boys, valamint a Collateral Damage koncertje a Városi Rock Klubban 18 órától, a Blues Bell és Borsodi Laci koncertjei a No Mail Today-ben 7:30-kor kezdődnek majd, és például lesz zenei program, mégpedig DJ Tony, előtte pedig 7-től a sztárvendég Kocsis Tibor a 26. Balástyai falunapokon. Jó szórakozást a programokhoz!
11: Támogat.
3: támogatta a Stüssi Vadász étterem és Illés Hotel. Duna!

0: Ma délután is jól jön a segítség, útközben közlekedési információdat megoszthatod SMS számunkon is, akár hívhatod a 0630 299 88 88-at is. A város forgalmi térképe pedig a szokásos hétköznap délutánokhoz képest egyébként azért más képet mutat ez időtájt, hiszen nagyon sokan már ugye túl vannak a hazaúton, legalábbis a péntek az többfelé lazább, többfelé meg nem. A Szüregi úton viszont több autó gyűlt már most össze, és a Vértó oldalánál, a Vértói úton is lassabb most a lámpánál a kijutás a harmadik körútra. A 47-esen befelé kell az M43-as csomópont után arra szólni valamennyit a sorban, és a Szabadkai úton is lassabb az előrejutás. Ráadásul rendőrökkel is találkoztak hallgatóink a körtöltés után. Köszönjük az erről szóló hírt. The Fate of Ophelia című Taylor Swift-dal most itt a kínálatban nálunk, és utána még Paloma Faith, valamint Sigma közöse is vár. Itt a Lucky Let's Go-ban.
1: Támogatta a Hattyas Dentál, a fogpótlások és az őszinte mosolyok szakértője.

0: Ez a Lucky Let's Go itt a Rádió 88-ban. Na, ezeket az energikus Sigma dalokat azért nagyon bírjuk, ami azt illeti. Most itt volt a Change In Szeged kedvenc zenéi közül, nem sokára pedig a Fórum Színház október 9-ei meghívását nyerheted meg. Páros jegy vár ugyanis az IH-ba, a Botránya Paplakban című vígjátékra. Tudjuk azonban überelni mindezt az élményt, hiszen egy páros meghívással is kedveskedünk majd a játék nyertesének a hétfői exkluzív bráncsunkra, amit a Dom Látogató Központjával közösen szervezünk, vagyis dupla élményt kínál nem sokára a Rádió 88 játéka. A hajnal max 7 fokot, nagyon hideg lesz majd, de holnap aztán az egyre bizonyosabb napsütés 23 fokot is ígér majd.
1: Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Napközben dolgozol. Mi is?
1: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
2: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
3: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül,
2: hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
1: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
2: a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
5: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os Aiva Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862.000 forintért. Ne bízza a véletlenre a komfortot. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
6: Ön hány éves? Most érdemes elárulnia. Mert a GG Dent fogászatnál új pácienseink annyi százalék kedvezményt kapnak a fogkő eltávolítás árából, ahány évesek. Kérjen időpontot még ma. GG Dent fogászat. Szeged, Főfasor 30, GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
7: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világkörüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban. Jegyek broadway.hu. Október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban a Harlem Globetrotters.
8: Életed egyik legfontosabb döntése előtt állsz? Mi segítünk megtalálni az utadat. Jön a jubileumi 25. pályaválasztási napok az Agórában. Akár az általános, akár a középiskolai tanulmányaid végén jársz, gyere el október 2-án, 3-án vagy 5-én az Agórába, és ismerd meg a Délalföld legújabb továbbtanulási lehetőségeit, vagy próbálj ki új szakmákat. Felnőttként tervezel új karriert? A térség felnőtteknek szóló képzései is várják az érdeklődőket. Október 3-án a családoké a főszerep, profi pályaválasztási tanácsadással és ingyenes nyelvi szint felmérővel várunk benneteket. Találd ki magad és dönts okosan a jövődről. Október 2-a, 3-a és 5-e, 25. pályaválasztási napok az Agórában. Készült a Csongár Csanád vármegyei kormányhivatal megbízásából.
1: Ez reklám volt.
9: Megépítették új Szeged első közösségi komposztálóját a Vedres utcában. Ezzel együtt már összesen 7 ilyen tároló van Szegeden. Ezáltal nem csak a zöld hulladékot lehet helyben feldolgozni, de közösséget is teremt az Ökotengely Egyesület tapasztalatai szerint. Herceg Richard, a komposztfutár projekt önkéntes koordinátora elmondta, a komposztba szinte minden zöldséget és gyümölcsöt be lehet dobni.
10: Arra szoktunk figyelmeztetni, hogy sült főtételek, tehát mondjuk ami zsíros, olajos, az már ne kerüljön bele, de egyébként ami nyers zöldség, gyümölcs, az nyugodtan mehet bele, emellett kávézott is akár, tehát tulajdonképpen kevés dolog van, ami nem előnyös.
9: Továbbra is tanúkat hallgat meg a bíróság a fantomdiákok ügyében indult büntetőperben, amelyben két volt fideszes képviselő is vádlott. Az eljárásban a vád szerint 2012 és 14 között 112 millió forint kárt okoztak jogosulatlanul lehívott állami normatívákkal. Eddig 10 tanút hallgattak meg, akik közül többen arról számoltak be, hogy ugyan beiratkoztak az alapítványi képzésekre, de az órákra nem jártak, miközben az iskolai nyilvántartásokban szerepeltek. Káros vegyület kioldódása miatt hívtak vissza konzerveket. Bisphenol A kioldódást mutatta ki a Royal Orient merkeljú bambuszrügyet tartalmazó konzervdobozban. Mivel a BPA kioldódása bizonyítottan károsítja a hormon és immunrendszert, ezért visszahívták a 2028. szeptemberi lejáratú termékeket. És hangyafarkast találtak egy kiszáradt alföldi tóban. Kardos Kuton valószínűleg a lözgyep növényzetének helyenkénti felnyílása és a kiszáradó talaj egyre porhanyósabbá válása teremthetett számára alkalmas élőhelyet. A rovar hangyákra és más apró ízelt lábúakra vadászik. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Ha van egy közlekedési infót, amit továbbadhatunk mi is itt a Rádió 88-ban, a Lucky Let's Go-ban. Javult a helyzet már a Vértó környékén, viszont még mindig torlódik a kocsisor a Szőregi úton kifelé, a Kálvária sugárút elején és az Algyői út elején is a körtöltés előtt. Közlekedési SMS és hívószámunk 06 30 299 88 88.
1: Támogatta a Pannon Ventil, a szellőzés és légtechnika szakértője.
0: Gyakorlatilag az egyetemen is taníthatnák azt a tökéletes karakterfejlődést, amin Dua Lipa átment az elmúlt bő 10 év során. Most pont egyébként egy 10 évet kacsintunk vissza a zenei múltjába. Jön a Martin Garrix-szel közös Scared to be Lonely.

0: meg nekem is.
1: Ez a Dash Young Fly közös most nekünk is járt itt a Lucky Let's Go-ban, és jár egy jó válasz küldőnknek a Rádió 88 ajándéka a Dóm Látogató Központtal közösen. Páros meghívás ugyanis hétfőre az exkluzív bráncsunkra. Gyakorlatilag a Hello Szeged műsort hallgatva lehet majd egy jó ízűt bráncsolni a Dóm téren, különleges panoráma mellett. És hogy fokozzuk még a páros élményeket, a szerencsés nyertest a Fórum Színházi szeretettel várja majd az IH rendezvény központba vígjátékukra, a Botrány a paplakban című előadásra, ami majd egyébként október 9-én látható itt Szegeden. Brunch témájú a játékkérdés viszont, vajon melyik a leggyakoribb választás egy klasszikus brunch során? A rántotta, B gulyásleves. Várom tippet névvel együtt a 06 32 99 88 88-ra, ha ezek a programok felkeltették érdeklődésedet, és a jó válaszok beérkezéséig itt egy jó lehetőség arra, hogy most a város közlekedésével is képbe kerüljünk. Jelenállás szerint a Stefániánál várakozó autózók hossza haladta meg most már azt, ami túlesik az éppen jól tolerálható, elvileg a régi hídra tartva, tehát készül hosszabb menetidőre, de a temesvári körút felé igyekvők a Bertalan hídon szintén több autóba futhatnak, és a 47-es számú főúton befelé a körforgalmak előtt még mindig szintén több autó várakozik a Szegedre bejutásra. Jó utat kívánok most Post Malone és Morgan Wallen közösével!
2: Támogatta a Nita ékszerüzlet. Időtlen elegancia.

0: Csak semmi szomorkodás, az Alcazar zenéje most Sophie Alice Baxtortól szólt egyenlőre felvételről, de jövőre itt Magyarországon is élőben hallhatjuk a britek büszkeségét, addig pedig Szeged kedvenc zenéiből még jó néhány vár itt a Lucky Let's Go-ban is, és a játék kérdésünk most a bráncsozáshoz kapcsolódott, mégpedig, hogy melyik a gyakoribb választás egy klasszikus bránc során, vajon a rántotta, vagy pedig a gulyásleves, hát nyilván a tojásétel a rántotta, és annak mindenféle flinces, flancos kivitelezése már, amit tojásból el lehet készíteni, túl a rántottán, bár van, akinek ugye a rántotta az igazi művészet. Köszönöm szépen a rengeteg jó választ, Nelly a dupla nyeremény büszke nyertese, neki a Dóm Látogató Központba előkészítjük a páros exkluzív brunchhoz mindent, ami kell szeptember 28-ára, és emellett a Fórum Színház jóvoltából páros jegyet nyert az IH Rendezvény Központba, a Botrány a Paplakban című vígjátékra, ami pedig majd október 9-én várja őt és kísérőjét. Dob még itt játék terén a levegőben 15 000 forint járkád vásárlási utalvány is, ezt ne feledd a délután során, viszont mindjárt az egészségünkről esik szó bővebben, és jönnek a programtippek is itt a 88-ban.
1: Támogatta a Prima Klinik Egészségközpont. Gyógyítás gondoskodó odafigyeléssel.
2: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat, akkor is, ha külön jön a zene meg a szöveg,
1: játssz a Gedzó meg a Daniban,
2: és nyerd meg a Klasszik Grill szervéterem meghívását. Töntsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán válaszd ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
1: Támogatója a Klasszik Grill szervéterem Szeged első paráskonyhája. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
4: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyár este, amikor a véget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi, mindig van minek örülni.
5: Figyelem! Figyelem! Figyelem! Indul az ősz legnagyobb akciója a Zengő Alföldnél. Szeptember 7-től 8 héten át minden héten új, kihagyhatatlan ajánlatok. Vásároljon nálunk és ossza meg heti akciós Facebook posztjainkat. Az akció végén 5 darab Electrolux 3,5 kW-os hűtő-fűtő klímát sorsolunk ki. Összesen 1 millió forint értékben. Zengő Alföld Kft. Szeged, Szőregi út 50. Ne maradjon le!
6: Lecserélni egy nyílászáróidat, de nem tudod, kihez fordulj?
7: Keres minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged.
6: De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
8: Na pernye, pipa, kerti szék, pipa, mi marad? Gia grill. Pipa.
9: És a terasz?
10: Ne a kert közepén kezdje a nyarat. Valósítsa meg álmai teraszát az Ácsfás fiúkkal. Teraszok és árnyékolók tervezése, gyártása, kivitelezése egy helyen, rövid határidővel. Az Ácsfás fiúk megoldják.
6: Részletek ácsfa.hu.
11: Pepperoni pizzéria és biliárdbár vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
12: Szeptember 25-én elvarázsolunk egy igazán igényes zenevilágába. Jön az AV Akusztik koncertje.
11: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
13: A legjobb gyógyszer a megelőzés. Ebben segít a Pingvin Patika minden nap.
9: Dől ki a meleg az ablakon és a falakon.
14: Állíts meg a pénznyelőt.
9: Szigetelj még a tél előtt, mert a legolcsóbb energia az, amit el sem használsz. Födémre, homlokzatra, tetőre, isover, rockwool és karbolent hőszigetelést választva biztosra mész. Keresd minket a legközelebbi áruházunkban, az Újház Bodrogi Szegeden és Hódmezővásárhelyen is két helyen áll a rendelkezésedre. www.ujhazbodrogi.hu.
15: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
16: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
17: Pörgés, élmények, menő szakmák és sztárfellépők várnak szeptember 26-án a 6. szakmafesztiválon a szegedi Dugonis téren. A pályaorientációs rendezvényen robotika, interaktív bemutatók, családi programok, táncház, játékok és rengeteg izgalmas program vár minden korosztályra. Várunk reggel 9 órától délután 15 óráig. Ismerd meg a szakmák világát a Szegedi Szakképzési Centrum 10 iskolájának közreműködésével. A színpadon Bennisso X Happy. Próbáld ki magad a különböző területeken, szerez új élményeket és fedezd fel, milyen lehetőségek várnak rád a jövőben. 6. szakmafesztivál, ahol a te jövőd is elkezdődhet.
18: Ha vadétel, akkor Stüssi Vadász, ahol természetesen nem csak vadétel vár. Stüssi Vadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
19: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már én is tervezem átkutatni a háztartást, hogy a kis D-vitamin cseppjeim pontosan merre is vannak, hiszen jó szolgálatát vehetjük majd a hűvösebb őszi majd téli idő során a D-vitaminnak. Egyrészt a csontjaink ereje is elképzelhetetlen a megfelelő D-vitamin szint nélkül, viszont immunrendszerünk ellenálló képességért is sokat tesz. Ez a létfontosságú anyag segíti az ásványi anyagok beüpülését, biztosítva a vázrendszer szilárdságát, és a napfényben szegény időszakban a raktáraink ugye gyorsan kiürülnek, ami gyakran észrevétlen hiányállapothoz vezet, mivel a szükséglet egyénenként változik, a pótlás mértékét nem érdemes találgatni, egy laborvizsgálat segíthet tisztán látni a kérdést, hogy éppen mennyi az aktuális D-vitamin szintünk, az eredmény pedig biztos alapot ad a személyre szabott tudatos vitaminpótláshoz.
19: Támogatta a Mediversál, a 21. századi egészségügyi szolgáltatások és labordiagnosztika szakértője.
0: Itt pedig most a programtippek, a ma délutánhoz, estéhez néhány ötlet, a nem létező nyers koncertje vár majd. A Rossz Passz is színpadon egyébként a Rakpart 62-n ma este 8 órától. A Központi Hatalom búcsú turnéja a Jatéban vár este 8-tól, és a Nem ezért fizettem is itt lesz majd vendégként. Timár pedig a Bárkában pakolgatja majd a zenéket. Aztán könyvtáros és gyűjteménye 56-os újságok és röplapok Dörnyei Sándor hagyatékából. Bemutató előadás kezdődik a Kutatók éjszakáján majd 18 óra 30 perckor, és 7 órától a péntekesti csillagászatnak is részesei lehetünk a Szegedi Csillagvizsgálóban. Jó szórakozást a programokhoz!
19: Támogatta a Dentaláv. Szívvel, szakértelemmel.

0: The Weeknd zenéjét hallottuk most itt a 88-ban, a legmeglepőbb élmény számomra koncertje előtt az volt, hogy többen árultak így kis kosárkából hallásvédő füldugókat, amis először nem is igazán tudtam mire vélni, aztán így az első hangok után, meg amikor a dob is így becsatlakozott, akkor teljesen érthetővé vált, hogy hát ebből könnyen lehet akár halláskárosodás is, ha nem figyel az ember. Nagyon jó egyébként, hogyha ilyen sokszínű lehetőséget adnak a szervezők, hogy mondjuk valaki tud ilyennel kereskedni, de hát valószínűleg itt is a megfelelő kooperációnak működnie kell, hogy beengedjék az embert. Na de beengednek bennünket annyi szegedi útvonalon a közlekedő társak, mert hogy a cipzár elv reméljük működik továbbra is. Figyeljünk, hiszen torlódással még mindig találkozni a körtöltés környékén, a József Attila sugárút végén és a budapesti körút egyébként, ami most jóval több autót számlál, és a belvárosban a Somogyi utca hozza a szokásos formáját, kellően szűk és rövidke ahhoz, hogy az arra kanyarodóknak egy picit gyakorolniuk kellene ezt az araszolást, ugyebár a Szabadkai út viszont most már egyre barátságosabb a városforgalmi térképe szerint. Ezek így a délután aktuális közlekedési információi, ha mást láttál, akkor írd meg SMS-ben, de hangüzenetet is hagyhatsz a 0632998888-on, ahova most megkéreckedik Oliver Rodrigo is, Olivia Rodrigo, mármint így a műsor folyamunkra gondolok, és a Drop Dead szól tőle, és még J.P. Cooper is vár mindjárt itt a 88-ban.
1: Támogatta a Sercegő pizzéria, az ízek összekötnek minket.

0: Lucky Let's Go, itt a 88-ban, én Bálint K. Gergő vagyok, ez pedig GP Cooper-től volt a September Song. Hát azért jobban örültem volna mondjuk a July vagy az August Songnak. Igaz, kedves klímánk, jó, mondjuk ő kidolgozta magát, most ránéztem, neki most már azért nyugis ideje van, így szeptember végén, és hogy az időjárás egyébként nagyon holnap se ösztökéli majd a klímákat a munkára, legalábbis a hűtésre az egészen biztos, pláne, hogy 7 fokról startolunk majd. Jaj, de imádják ilyenkor ugye a szúnyogok is például a nyitva hagyott ajtókat, ablakokat, hát ott olyankor már beosonnak a jó időre. Délutára pedig 23 fok is lehet majd, szorványos felhő, inkább napsütés valószínű majd.
1: Támogatta az Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Végre sínre kerültünk a reggeli műsorral, Dani.
3: Gedzo, nekünk csengettek.
4: Jegyeket, bérleteket kérem.
5: Október 1-én a Gedzo meg a Dani élőben jelentkezik 6-tól 9-ig
6: az SKT Nosztalgia villamosáról.
4: A villamosperon mellett kérem vigyázzanak.
5: Most te kérhetsz a kalauztól. Keresd Nemes Rolit a Nosztalgia villamoson, és készítsetek közös szelfit, vagy játsz vele Rádió 88-as ajándékokért.
1: Október 1-én ne feledd a jegyeket, bérleteket.
5: És reggel bekapcsolni a Rádió 88-at.
1: A Gedzo meg a Dani támogatója a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.
7: Ugyan már, Mórahalmon szeptemberben is mehet a csobbanás.
1: Ráadásul egy diákjeggyel ketten jöhetünk.
7: A családoknak pedig az első 500 családi jegy mellé 2000 forintos wellness kupon jár.
1: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
7: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő.
1: Hosszabbítsd meg a nyarat.
8: Szeptember 27-én 17. pacalpárba és vásár tápén a Diófa vendéglőben. Füles pacal, velős gombás pacal, pacal soft banfőtt kakastaré. Idén is igazi különlegességeket kóstolhatnak a kilátogatók. A Diófa vendéglő 6, a Fasor vendéglő 4, még a pacalfőzés koronázatlan királya Ásós Géza kétfajta pacallal készül erre a napra. A helyszínen 11 órától várjuk a vendégeinket. 7 órától főzőverseny, eredményhirdetés, és 15 órakor. Ne hagyd ki az év legnagyobb pacalpartiját!
1: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon. Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged szívében. Most itt a ritka alkalom.
7: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméteres földszinti ingatlanát a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
1: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu. Ez reklám volt.
9: A méhek életét ismerheted meg holnap a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében. A méhek napján a méhészetről és a beporzók fontosságáról szóló előadások, játékos és ismeretterjesztő programok várják a kilátogatókat. A méhecskés, sárga-fekete csíkos ruhában vagy jelmezben érkezőknek meglepetés ajándékkal is kedveskednek. Németh Anikó igazgató elmondta, a méheknek rendkívül fontos szerepük van a növények beporzásában, ezáltal az emberi táplálékként szolgáló termések érésében is.
10: Én már harmadjára várjuk azokat, akik szívesen megismerkednének a méhészkedéssel, megtudhatnák, hogy milyen egy méhész élete, hogyan nevelik föl a méhkirálynőt, és hogy hogyan készíthetünk olyan kertet, ahol a méhek is jól érzik magukat, és mi is az a propoli.
9: Termálvíz szennyezte a rehabilitált Holt Tiszát Szegeden, erősítette meg az ATIVIZIK. Az illetékes hatóság azonnali hatállyal leállította a szennyezést okozó nyomóvezetéket. Kozák Péter, az Alsó-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója szerint a termálvíz a Floratom Kft. Termálvíz nyomóvezetékénél tört fel a felszínre. Kiemelte, hogy a szennyezés okának feltárása az illetékes hatóság feladata. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Lannert Judit oktatási miniszter szerint az új rendszerben a centrumok teljes szakmai és gazdálkodási felelőssége a főigazgatóknál összpontosul. A pályázatokat október 15-ig lehet benyújtani. A főigazgatók határozott legfeljebb 5 éves időre munkaviszonyban kapnak megbízást. És összeállt Madonna és Charlie XCX. Július elején dobta piacra Madonna a legújabb albumát Confessions 2 címmel. A pop királynő pedig ezóta egy másik generáció ikonjával, Charlie XCX-el állt össze, akivel a Danceteria című dalát gondolták újra. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nagy nyüzsi lesz ma a városban, a kutatók éjszakája programjaira nyilván sokan ellátogatnak majd. Egyébként pedig a belvárosban találni még egy-egy olyan gócpontot, ahol jelenleg is élénk a forgalom. Többen haladnak most a Bakay Nándor utcán, a Kiskörút belvárosi részén, Újszegeden forgalmasabb a Szüregi út, főként a városból kifelé haladó irányban, és még a Szabadkai úton is találkozhatsz lassulással. A Rádió 88 jó utat kíván!
1: Támogatta az Üllési Kádár műszaki vizsgaállomás.
0: Tudjuk, hogy már a B-oldal forog Jennifer Lopeznél, csak első ránézésen meg nem mondaná az ember. És hogy filmszínészként vagy énekesnőként sikeresebb-e, erre is nehéz választ adni. Most azonban, mint énekesnő jön David Guetta oldalán.

Itt a Rádió 88, és Szeged az életünk része, és az Árkád Szeged játéka is, amely a hét közepén módszert váltott. Ugye most már nem kell rohangálni feltétlen az utalványokért kényelmesen, most éppen az autóban ülve, vagy pedig az otthoni kedvenc fotelből is vadászhatod a hangokat az Árkádból, és hogyha benne vagy a játékban, és szívesen megnyernéd a 15 000 forintos Árkád Szeged utalványt, és még nem nyertél a játékunkon ebben a körben, akkor várom nagyon SMS-ed, most a játékszót kell elküldeni névvel együtt a 0630 299 88 88-ra, és nem sokára csörgök majd az egyik üzenet küldőnek. 2007-ben pedig, ha úgy tetszik, kicsöngettek a szegedi kórházban a szülészetről, hiszen ezekben a napokban derült fény arra, hogy majd október második hetétől megszűnik a szülészeti és nőgyógyászati osztály a szegedi városi kórházban, és az ellátása női klinikán folyik tovább. Az egészségügyi integráció első betegellátást közvetlenül is érintő lépése volt ez akkor itt Szegeden. Egyébként csak táblacserék voltak még ezen kívül. Hát ugye szokták kérdezni ez a hol születtél, hát kórházban, miért beteg voltál? Többünk azért még elmondhatja azt, hogy nem feltétlenül a női klinikán, hanem annak idején még ugye a városi kórházba érkezett itt Szegeden. Ez a jelentős változás pedig 2007 őszén ez időtájt volt aktuális. A Nickelback-től jön most a Photograph itt a Rádió 88-ban. Majd például a U2 is a pályai zenésztársak közül hamarosan szerepet kapnak itt a 88-ban.

0: Indul az Árkád hangvadászat a Rádió 88-ban.
1: Itt a Láki Let's Go 88-ban. Hangvadász játék az Árkád Szegeddel, és újabb hallgatónknál csörgött a telefon.
2: Hello, szia, Bea!
1: Szia, én pedig Gergő a 88-ból. Az Árkád Szeged játékába csöppentél, mit szólsz hozzá?
2: Tovassa jutok.
1: Na, azért valamit majd mondj, azt szeretném tőled kérni, és a 15 000 forint értékű Árkád Szeged vásárlási utalványát, hogyha helyesen tippelsz, hogy milyen hangeffekt szólal meg, ami az Árkádból ismerős lehet, akkor nem is lesz kérdés, hogy lesz mit elkölteni. Ha segítségre lesz szükség, akkor viszont egy kicsit bajban vagyunk, mert 5000-esével ugye csökken az értéke, de hogyha kiegyezted füled, és azt mondod, hogy megvagy.
2: Jó, megvagyok.
1: Akkor mutatom a mostani hangeffektünket. Csak hallgatok.
2: Csomagoló papír vagy táska, amivel rakják az árut.
1: Yes, a papírtasak, bizonyám. Gratulálok, nyertél be a tiéd a 15 000 forint értékű vásárlási utalvány.
2: Köszönöm szépen.
1: Én ezeket már csak 100 forintos zacskóknak hívom egyébként azóta, hogy ugye a gyorséttermekben ez így alap, aztán hát az üzletek hozzáállásától függ, hogy mennyit kérnek egyébként egy papírtáskáért. Nagyon jó nézelődést kívánok neked, és örülök, hogy játszottunk így a hétvége kapujában. Jó vásárlást!
2: Nagyon szépen köszönöm!
1: Jövő héten egyébként folytatjuk. Úgyhogy az újabb 15 000 forintos utalványok mindamellett, hogy készen állnak arra, hogy bezsebeljük őket. Volt itt ugye néhány, kikerült 5000-es is, ezeket pedig majd jövő hét pénteken lehet egy őrút finálé keretében majd valamilyen úton, módon megszerezni. Már is válogatunk a holnapi nap program kínálatából, utána Eminemnek a 2 évvel ezelőtti nagy dobása, a Houdini is vár.
0: Szeged legexkluzívabb bráncsa a város felett a Dóm tornyában. Hát ez tényleg mindennek a teteje. Finom falatok, meglepetések és különleges kilátás a városra szeptember 28-án a Rádió 88-al. Ezt az élményt megvenni nem lehet, csak megnyerni. Csak megnyerni. Hallgasd a Rádió 88-at, játsz velünk, és legyél része Szeged legjobb hétfőjének. Rádió 88, exkluzív brunch, szeptember 28-án élőben a Hello Szegedben, a Dóm tornyából.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
5: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
6: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
7: Életed egyik legfontosabb döntése előtt állsz? Mi segítünk megtalálni az utadat. Jön a jubileumi 25. pályaválasztási napok az Agórában. Akár az általános, akár a középiskolai tanulmányaid végén jársz, gyere el október 2-án, 3-án vagy 5-én az Agórába, és ismerd meg a Délalföld legújabb továbbtanulási lehetőségeit, vagy próbálj ki új szakmákat. Felnőttként tervezel új karriert? A térség felnőtteknek szóló képzései is várják az érdeklődőket. Október 3-án a családoké a főszerep, profi pályaválasztási tanácsadással és ingyenes nyelvi szint felmérővel várunk benneteket. Találd ki magad és dönts okosan a jövődről. Október 2-a, 3-a és 5-e, 25. pályaválasztási napok az Agórában.
8: Készült a Csongár Csanád vármegyei kormányhivatal megbízásából.
9: Építkezik, felújít, a Horváth Szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepeslemezek, kerítések, komplet ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvátszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
10: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Mi holnap reggel 7 órától várunk élő műsorral, és többek között a születésnapos játékkal is, amire majd holnap reggel 9-ig kell nevezni SMS üzenetben mindazokat, akik szeptember 26-án ünneplik a születésnapjukat. Délelőtt a balástyaiak az iskola tornatermében véradással is segíthetnek, 9-től egészen déli 12 óráig. Balogh József zongora estje lesz majd, holnap a Bartók Béla művészeti karon 18 órási kezdése, a Kis Színházban műsoron 3 órától az átváltozások. Szezonzáró bulit hirdetett holnap estére a Tiszadok csapata, 11-kor indul majd az esti parti, a Fear the Bass Drum and Bass buli a Thunder Clubban pedig este 10 körül indul majd, Orbán Bori Quartet koncertje a No Mail Today-ben 19.30-tól vár majd, és folytatódik a 26. Balástyai falunapok, valamint Zöldség és Virágfesztivál, értelemszerűen Balástyán, délben jó ebédhez szól a nóta a fél órával korábban induló fogatos felvonulás után, idősebb Vándor Rudolf fúvós zenekara is várja majd a nagy érdeműt 4-7-től, majd a Gippo Cirkusz, utána pedig a Nosztalgia zenekar lesz a színpadi program felelőse, nálunk pedig most Eminem, hiszen szól a Houdini itt a 88-ban.

Egy FLM dal. Itt a Lucky Let's Go-ban, a 88-ban elődünk kapcsán van, amiről beszélünk. És hát ugye van, amit már nem emlegetünk föl, viszont ez a nyúnyóka téma is olyan, hogy az ember azért nem vágyik vissza azokba az időkbe, amikor ez napi beszéd téma volt, de úgy tűnik, ha nem is egy nyúnyókát, de egy nagyon ifjú hallgatónk kis kedvencét most megtalálták. Tápén a Rába, illetve a Muskátli utcáknál ma reggel egy világos plüssállatra lehet hallgatónk. Feltételezzük, hogy valakinek hiányzik, legalábbis ő addig a gondozásába vette, amíg előkerül a gazdája, a megtaláló elérhetősége pedig itt nálunk, a 0630-299-88-88-on elkérhető. Ha te is találtál, vagy elveszítettél valamit, és a gazdáját keresnéd, akkor szintén írásban várjuk üzeneted. SMS-ben vagy weboldalunk mondd el menüpontja alatt, és helyben is segítünk, mint annyi mindenben napról napra itt a Rádió 88-ban. És akkor, hogy milyen kis ütemek és dallamok jelentenek nekünk még segítséget, még például azelőtt, hogy DJ Timóval elstartol majd a ma esti Klub 88, most például Usher és a More, vagy More egyes országrészeken, ez szól a Szeged kedvenc zenéi közül.

0: ez a Lucky Let's Go még egy órán keresztül, aztán Klub 88 is természetesen. És végre hétvége, túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék azonban nem várható itt a térségünkben. Jönnek viszont a hideg, párás, ködös reggelek újra és újra, most már ilyen időszakot élünk, úgyhogy szükség lesz a réteges öltözékre, mint holnap, mint pedig holnap után, hiszen ilyen 6-7 fok körül várható majd a hajnali legalacsonyabb érték, délutára azonban 23 fok is lehet majd szombaton és vasárnap is. Jó kis kiránduló idő, vagy mi fene, na meg mindjárt Elok és Evemex közöse is itt nálunk a hírek után.
1: Támogatta az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, a Magyar Kalandok Parkja. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria, olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Ezeket a hangokat már biztos ezerszer hallottad.
1: Csak akkor nem gondoltad, hogy egyszer pénzt fognak érni.
2: Indul az árkád hangvadászat a

0: Mintegy 600 házi állat ivartalanítását támogatja a Szegedi Orpheus Állatvédő Egyesület. Mivel Magyarországon sokkal több állatot szaporítanak, mint amennyi a felelős gazda, így a kóborrá váló kutyák, macskák száma nem csökken. Ezért fontos az udvaron vagy szabadban tartott házi kedvencek szaporodásának megakadályozása. Seres Zoltán, az egyesület vezetője kiemelte, hogy a felelős tartás mindig a gazda feladata.
1: Nyilván az állatvédő szervezet célja, hogy egyre kevesebb legyen a fölösleges szaporulat, kevesebb legyen a rosszul tartott állat, illetve az utcára kidobott megunt házi kedvenc, csak mindenki saját állatáért felelős, a házi kedvencek önálló életre képtelenek, a megoldás, illetve a felelős tartás az mindig a gazdának a feladata.
0: Betépve ült autóba, majd rendőrök elől menekült egy férfi, akit végül egy körforgalom állított meg. Kalandos útja volt annak a férfinak, aki előbb Szegeden marihuánát szerzett be, amelyből fogyasztott is, majd autóba ült. Kistelek felé tartva a rendőrök igazoltatni akarták. Emberünk előbb úgy tett, mint aki lehúzódik, majd hirtelen gyorsított és irányt változtatva menekülni kezdett. Az autópálya felhajtó körforgalmában azonban elvesztette uralmát a járműve felett. A járőrök a férfit ezután előállították, és az ülése alatt egy fólia csomagban a megmaradt füvet is megtalálták. Ügyében a Szegedi Járásbíróság dönt. Újabb két hónappal meghosszabbították a Szülő utcai Javító Intézet volt főigazgatójának és társának letartóztatását. A végzés azonban a védői fellebbezések miatt még nem végleges. Juhász Péter Pált és élettársát tavaly májusban tartóztatták le, azóta állnak a legsúlyosabb kényszerintézkedés hatálya alatt. És ugyanúgy rákkeltő az alkohol, mint a dohányzás. Egy vizsgálat szerint az elmúlt 30 évben megduplázódott az alkoholhoz köthető rákos halálesetek száma. Már napi egy ital is jelentősen megnövelheti a daganatok kialakulásának kockázatát. Nem létezik egészséges alkoholfogyasztás, ez alól sem a vörösbor, sem a gyógynövényeket vagy gyümölcsöt tartalmazó italok sem kivételek. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Régen a kulcsok fügyszóra jelezték, hogy hol lelhetjük fel őket. Jó kis idegesítő kulcstartók voltak azok annak idején. Most pedig pont egy kulcsról szóló dal, amit fütyörészhetünk viszont. Itt van Eva Max és Állok közöse a 88-ban.

0: Köszönet Mabelnek itt a Lucky Let's Go-ban, és köszönet Taylor Swiftnek is, hogy az utóbbi napokban nagyon hatékonyan tartotta lázban az internetet. Tudjuk, ő érte azért tényleg egy pár százezer ember úgy eléggé oda van a nagyvilágban, úgyhogy minden egyes megmozdulása azért egy különleges pillanatnak számíthat. Most pedig a Showgirl írája folytatódik tovább, hiszen legújabb dalát, a The Life of Showgirl-t nemrég jelentette be, egy teljes deluxe verziót kínált a rajongóknak, ma pedig újabb megjelenés követte ezt. Egy saját rendezésű videóklip előzetesét is közzétette, a Video Music Awards-on pedig majd debütál a teljes kisfilm, azzal együtt, hogy amúgy 9 kategóriában esélyes is a díját adom majd, úgyhogy Taylor Swiftre ismét kellő figyelem hárul, pont a legjobbkor, ez pedig a ma megjelent Patient Zero című zenéje itt a 88-ban, mint a nap legmenőbb dala.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.

0: A Maroon 5 után mindjárt a végre feledhető pillanatainkat énekli meg Kelly Rowland, azonnal itt a Work, jövő héten egyébként munka közben, így délutánonként majd Csaba vár téged.
1: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
2: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviselője.

0: Sikerült már korábban dallamtapadást is összehozni a Natasha Bedingfieldnek ezzel a zenével, közben pedig ránk akaszkodik lassan majd a szombat, utána a vasárnap, de hogy mit hoz a holnap, most elsősorban arról beszélgessünk, akár egy kis borzongást is, hiszen a belvárosi moziban délután 5-kor teljesen baráti időben a Kaptár című film is várja az érdeklődőket, Balástyán pedig a 26. falunapok, valamint Zöldség és Virág fesztivál programjai folytatódnak, amellett 9-kor elindul majd a véradás, például a fogatos felvonulás is ott lesz a programok között fél 12-től. Nálunk Café 88, már reggel 7 órától Brunner Krisztián ébreszt majd a szegedi témákkal, és azt se feledjük, hogy folytatódik itt a következő napok tekintetében is az Árkád-Szeged hangvadász játéka, és 15 000 forint értékű utalványok keresik majd nagyon határozottan a gazdájukat. Jó idő lesz amúgy, egy kis kirándulás is beleférhet majd, legalábbis a 23 fok szinte erre sarkal minket. Szeged kedvenc zenéi közül pedig még például Nagy Bogi Bájalex-el, Teddy Swims csak így önmagában, vagy éppen a One Republic is várnak, utána pedig már Robinnal is, Timóval, a Klub 88. Bő egy hét múlva köszönök majd vissza hozzád újra, Bálint Kágergő kíván jó hétvégét!
1: Támogatta az Intellómitra Kft. Legyen otthonod okos

0: Az este itt kezdődik. Mit Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Hosszú évek óta vége a Jó Barátok című sorozatnak, de újabb generációk nőnek fel ennek ellenére rajta, és röhögnek nagyokat. Valamelyik nap volt az a rész, amiben Joey franciául tanul. Nekem is kb. Pont annyi közöm van ez a nyelvhez. Zsötökompompám, mondhatnám, szép estét kívánok neked, én Büta Zsolt vagyok. A következő 5 órában szól a Klub 88 itt a Rádió 88-ban. Timó, Robin, Corvin és Peter Lohner lesz a zenefelelős az időjárás és a hírek után.
2: Köszi, hogy most is a 88-at hallgatott. Ha egy tanácsom lehetne számodra a hétvégére, az az lenne, hogy töltsd a szabadban az idődet, ugyanis egész hétvégén jobbára napos időnk lesz 23 fokkal. Ha pedig aktívan is töltenéd a hétvégédet, mondjuk bicajozással, akkor tudom javasolni Ásotthalmot, amit már teljesen körbe lehet biciklizni. A hírekben erről is hallhatsz bővebben.
3: Napközben dolgozol? Mi is?
4: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
3: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
0: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül.
3: Hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
4: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
3: a Rádió 88-ban.
4: Támogatja az Input csoport.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
5: Ez társadalmi célú hirdetés volt.
2: Már teljesen körbe biccajozható Ásotthalom. Elkészült ugyanis a Mórahalmot Ásotthalommal, illetve Ásotthalmot Szerbiával összekötő kerékpárút. Pap Renát a polgármester, amint egy 417 millió forintos fejlesztésről elmondta, hogy ezzel teljessé vált a bicikliút hálózat, amely bekapcsolta a települést a nemzetközi kerékpárút hálózatba.
7: Az elkészült kerékpárúttal Ásotthalom nagyközség most már teljes mértékben körbe kerékpározható, így bátran ajánljuk mind a kerékpárosok szerelmeseinek, mind pedig a kerékpár sport kedvelőinek, hogy kerékpározzanak Ásotthalom környékén, hiszen teljes mértékben biztonságos kerékpárúton tehetik ezt most már meg.
2: Döntött a közgyűlés, lehet festeni a panelházak alját. A falfestésekre a szegedi panelházak lakó közösségei pályázhatnak. Megválasztotta továbbá a közgyűlés a Somogyi Könyvtár új igazgatóját. Kocsárdi László a könyvtár jelenlegi osztályvezetője váltja a nyugdíjba vonuló Sikaláni Sánta Ildikót január 1-től. Emellett pedig egy bölcsöde vezetőnek és a József Attila Általános Iskola és Szakképző Iskola munkatársának is odaítélték a szociális munkadíjat. Szolnokon folytatja országjárását Magyar Péter. A miniszterelnök Facebook oldalán azt írta, hogy holnap a szolnoki Kossuth téren délután 4 órakor kezdődik a rendezvény. Magyar Péter augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásra indul. 15 városban, végül Budapesten tart fórumot. Az elmúlt 2 hétben Veszprémbe és Pécsre látogatott el. És összeházasodott Dave Cameron és Damiano Dávid. Az utódok sztárja és a Maneskin frontembere csütörtökön mondta ki egymásnak a boldogító igent Olaszországban, 3 évvel azután, hogy randizni kezdtek. A pár Toszkánában tartotta az esküvőt. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 88!
0: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
3: Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
4: A lemezjátszóknál Timo.

péntek este van, úgyhogy ez azt jelenti, hogy egészen éjfélig szól a Klub 88, itt a Rádió 88-ban. Most pedig jöhet egy kis kitekintő a ma esti programokhoz. Mit szólsz hozzá? A Jatéban 8 órától központi hatalom búcsú turné lesz, a Rakpart 62-n a nem létező nyers koncertje kezdődik ekkor a Bárkában, Tímán lesz a főszereplő 10 órától, a Hungiban 10 órakor kezdődik a Never Say Never Party, a Thunder Clubban 11-től After Dark Tech House Party lesz, a Tisza Dokkon pedig 11-től Dirty R&B zenékre lehet majd csörögni, nálunk pedig a menü a folytatásban Timo, Robin, Corvin és Peter Loner. Ez programajánló volt itt a Rádió 88-ban.

0: megnéztél már szinte minden videót a közösségi oldalakon, akkor van egy ötletem, amivel pöttyögtetheted még a telefonodat, menj fel a radio88.hu per zene oldalunkra, és tölts ki a zenei tesztünket. Ez nekünk sokat segít, neked pedig jó, hiszen tudhatod majd, hogy milyen zenéket fogunk játszani, és elmondhatod a véleményedet arról a 20 dalról, amit 20 másodpercben töltöttünk fel. Ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, a következő órában is Timo Mixét hallod.
1: Három után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
1: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, három után kivezet.
1: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: 88! És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
2: A lemezjátszóknál Timo.

Péntek esténként 7 és 9 óra között Timó mixeit hallhatod itt a Klub 88-ban, és hogyha van kedved egy kicsit bulizni, csörögni ma este, akkor hallgasd és füleld meg, hogy milyen lehetőségek vannak. Programajánló következik, a Bárkában 10 órától Timár lesz a zenefelelős, a Hungiban a Never Say Never Party sorozat érkezik meg szintén 10 órakor, a Tisza Dokkan R&B zenékre tudsz partizni, a Sunder Clubban pedig After Dark Tech House buli lesz, hogyha esetleg más irányvonalat kedvelnél. Itt nálunk pedig a következő órában Robin, utána Corvin, majd pedig Peter Loner mixét hallhatod, és természetesen szombat este is 7 órakor érkezik majd a Klub 88, mindezt tehát holnap. Ez programajánló volt, egészen 9 óráig Timó mixét hallod.

0: Klub 88 diktálja minden este 7 órától az ütemet Szegeden, itt a Rádió 88-ban. Én Büte Zsolt vagyok, a következő órában Robin, Corvin és Peter Lonar mixeit hallhatod. Holnap este pedig szombaton 7 órakor DJ Tani mixét hallhatod, aki még csak 11 éves, de nagyon-nagyon ügyes már. Hétről hétre ő szól szombat este 7 órától itt a Rádió 88-ban.
1: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
2: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: It's all yours.
0: Klub 88.
2: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az este így kezdődik.
0: Klub 88.
2: A lemezjátszóknál.

0: legnagyobb klubja. Ez a Klub 88, a Rádió 88 van.
1: Az esélyes.
0: Klub 88.
2: A lemezjátszóknál Peter Loner.